0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, aki most jön. Az Ed Sheeran, aki elfelejtett az egyik oldtimerére biztosítást kötni, pont a héten pörgött ki ennek a már bíróságra került ügye, és összesen több mint 1000 font, amiben ez pluszban fájt neki. Hát azt mondta, hogy azért nem volt olyan a biztosítás, mert restaurálják, de ez nem hatotta meg a bírót. A Radio1.hu-n egyébként erről is írunk meg, ehhez hasonló érdekességeket is lehet találni. Ed Sheeran, Azizám, ahogy ígértem, már indítom is a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ő Joel Corey, aki 21 éves volt, amikor Shakirának a Waka Waka-ja meghódította az egész világot a foci VB betétdala 2010-ben egyébként, ha valaki az évszámot keresné. Hát azóta eltelt újabb 16 év, Joel Corey egy csomó nagy kedvencet készített Shakira is, meg közben egy újabb hivatalos VB dalt, ami tényleg gigasláger. Shakira, die, die! Ezt indít

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a fesztivál szezon, pedig távolról sem ért véget. Előttünk van még a Strandfesztivál, meg a Szegedi Ifjúsági Napok. Mind a kettőn ott leszünk, a jövő hét pedig konkrétan a strandról szól, ahol már szerdán felállítjuk a színpadunkat, és elkezdjük az elképesztő buli sorozatot a diszkós ittel egyébként. Az igazi mai slágerek ott is pörögnek, meg én is hozom a legújabbakat. Most Kámrától választottam. Ez a

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A következő órában is hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, remélem bírjuk az éjszakát, akár buli, akár meló, akár vezetés. Kitartást! A nagy kedvenceket intézem, elsőként Tóth Abigail, Lexen, Sugar Daddy. De ez tényleg csak a kezdés, megállás nélkül indítom az igazi mai slágereket a következő órában is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Nincs többé ráncos bőr, ezt állítja egy nemzetközi kutatócsoport. Az emberi bőr kialakulásának titkait tárták fel kutatók, ami az öregedés elleni küzdelemben és a transzplantációs eljárásokban is áttörést hozhat. Egy nemzetközi kutatócsoport jelentős előrelépést ért el az emberi bőr kialakulásának megértésében. A tudósok nem csak feltárták, hogy hogyan jön létre a bőr őssejtekből, de kis mennyiségben laboratóriumban is sikerült bőrt előállítaniuk, írja a BBC. Ez a felfedezés új távlatokat nyithat az öregedés folyamatának lassításában, a mesterséges bőrtranszplantációs célú előállításában, valamint a hegesedés megelőzésében. A kutatás a Human Cell Atlas projekt keretében zajlott, Muzlifa Hanifa professzor, a projekt egyik vezetője pedig elmondta, hogy ha manipulálni tudják a bőrt, és meg tudják akadályozni az öregedést, akkor kevesebb ráncunk lesz. Ha megértjük, hogyan változnak a sejtek a kezdeti fejlődésüktől a felnőttkori öregedésig, akkor jöhetnek az olyan kérdések is, mint hogyan fiatalíthatom meg a szerveket, hogyan tehetem fiatalabbá a szívet, vagy hogyan tehetem fiatalabbá a bőrt. A kutatók azonosították azokat a géneket, amelyek a magzati fejlődés során bekapcsolódnak és irányítják a bőr kialakulását. Jelenleg a bőrfiatalításnak vagy bőrmegújításnak azt a kezelést nevezik, amit a bőr rendellenességeire vagy az öregedés jeleinek eltüntetésére alkalmaznak. Az eljárások során szabályozott sérüléseket okoznak a bőrfelszínen, ezzel kényszerítve a regenerálódást, így serkentik a kollagénrostok és új bőrsejtek termelését. Thomas L. Roberts széndioxidos lézer használata során pedig 1990-ben fedezte fel, hogy az öregedés látható jelei visszafordíthatók, eltávolíthatók az elváltozás kialakulásának okaitól függetlenül. A bőr fiatalítása elérhető hővel, kémiai úton, mechanikusan és injekciós kezeléssel, valamint fénnyel is.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert sokan mondják, hogy minden idők együttműködése és duettje ez. Hát, ha nem is a, de az egyik az tuti, Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss. Jó kezdés volt, és legalább ilyen jó a folytatás is, hát ekkorára még azért nem nőtt Loi meg David Puentes, de egy elképesztően nagy aktuális slágert azért összehoztak. Ezt én ítom a Golden Summer-t a rádió egyen.

0: Rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, közti pedig Taylor Swift, akinek újra elég komoly konfliktusa van Donald Trump-pal, akinek a csapata több posztban a TikTokon felhasználta az ő dalait, természetesen mindenféle engedélye nélkül, és hát egyébként sincs túl, hát hogy mondjam, kifinomult viszony kettejük között, idézőjelbe tévesen lenne ez igaz, szóval hát nem vette ezt jó néven és komoly perekkel fenyeget. Taylor Swift, akinek itt az igazi mai sláger az Opel Light, amit indítok a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Egy nagy fesztivál kedvenc, méghozzá egy hazai fesztivál kedvenc a Follow the Flow-tól, és a fesztivál szezon természetesen még nem ért véget. Jövő héten a Strand Fesztiválon bulizhatunk közösen, ahol természetesen ott lesz a Rádió Stage és az összes Rádió 1 DJ, vagyis az ország legjobb DJ-i. Mondom az első nap line-upját, a szerdai nap a diszkós ittel indít, aztán Lotfi Begi, Pomex, Jamina, Christopher, DJ Meskerviki, Newik és Jauri, aki pörgeti az igazi mai slágereket, és ez még csak az első nap. Most viszont én pörgetem ezeket egymás után, és a nyár egyik nagy favoritját, az a Maleskedzsi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék, addig pedig olyan nagy kedvencek, mint Metzger Vicky újdonsága, One Kiss, J-Lo és David Guetta párosa, Save Me Tonight, vagy Bibi Rexha és a Faithless és a New Religion. A következő zenei órát ezzel a nagy kedvenccel indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Sikerült oxigént termelni a Marson, ez szenzációs hír, egy uzsonnás doboz méretű szerkezet, az úgynevezett MOXI tavaly február óta sikeresen állít elő oxigént a Marson, nagyjából annyit, mint egy átlagos fa a Földön. Kutatók most egy jóval nagyobb teljesítményre képes verziót juttatnának el a vörös bolygóra, előkészítendő az emberes utazásokat. Több száz fa által megtermelt oxigén mennyiségét előállító szerkezet eljuttatása a Marsra, ez a következő célja tehát a Massachusetts-i kutatóknak, akik a Science Advances című folyóiratban tették közzé a MOXI nevű oxigénfejlesztő szerkezet eddigi működéséről és a kutatás további céljairól szóló tanulmányukat. A szerkezet a Mars 95%-ban széndioxidból álló légköréből termel oxigént. Eddig 7 alkalommal különböző feltételek közepette indították be a szerkezetet, és a MOXI minden alkalommal elérte azt a célt, hogy a bolygó felületén lévő széndioxidból óránként 6 g oxigént vonjon ki, nagyjából a földi fák sebességével megegyezően. A MOXI, amely a NASA bolygókutató központja által kifejlesztett Perseverance marsjáró fedélzetén jutott el a vörös bolygóra, bebizonyította, hogy minden évszakban és a nap bármely szakában képes feladata ellátására állapították meg a kutatók. A projekt vezető kutatója Michael Heck megjegyezte, hogy sokat tanultak ebből a kísérletből, amely a jövőbeni nagyobb léptékű rendszerek alapjául fog szolgálni. A kutatók elképzelései szerint a MOXI méretarányosan megnövelt változatát elküldenék a Marsra. Ez a szerkezet még az emberes Mars utazás előtt kezdené meg a működését a vörös bolygón. A szerkezet folyamatosan termelné az oxigént, immár több száz fa teljesítményét produkálva. Ez pedig elég lenne a misszióban résztvevő emberek ellátásához és olyan rakéta meghajtásához, amely vissza is hozza őket a Földre. Ez kiváltaná azt a feladatot, hogy ugyanezt az oxigént a Földről kelljen a Marsra szállítani.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ez a dal meg, hát akárhova megyünk nyaralni most, akárhol bulizunk, tudja, hogy pörög, szenzációs. És ugyanilyen szenzációs a folytatás is, az egész órában hozom az ilyen nagy kedvenceket. Most egy nagy klasszikust választottam, Alan Walkertől, Leo Maxtől, az Ölom Part 2 a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall a

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy közti pedig Jennifer Lopez-zel folytatom, aki elárult, hogy szerintem mitől tökéletes egy férfi. Tudjátok, mit tesz egy férfit igazán vonzóvá? Nem az órája, nem az autója, nem a magángépe, bár az sem rossz, tette hozzá mosolyogva, hanem az, ami igazán sokat jelent, hogyha egy férfi odafigyel, beveti az ágyat, akár elmosogat, vagy ha fáradt vagy, akkor próbál vele foglalkozni, szóval odafigyel rád. Ez az igazán fontos, erre figyeljetek, tanácsolta Jennifer Lopez. Na, és hát miközben pörögnek az ilyen életmód tanácsok az énekesnőtől, azért itt az igazi mai slágere is, David Guettával, J-Lo, Save Me Tonight, az egyik legújabb, amit már is indítok. Don't

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig Strandfesztivál, természetesen Rádió 1-el és Rádió Esztéggyel, az ország legjobb DJ ott lesznek, és megint bebizonyítjuk, hogy mi tudjuk a legnagyobb bulikat csinálni. Azt pedig folyamatosan bizonyítjuk, hogy mi hozzuk az igazi mai slágereket. Most Hype Patton, Norma Jean Martin és az Out of My Head, amit indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Tisztató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Szigorodnak a közösségi együttélés szabályai Törökszentmiklóson. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több ponton is szigorodtak a közösségi együttélés szabályai Törökszentmiklóson. A képviselőtestület legutóbbi ülésén módosította az önkormányzati rendeletet, amely alapján számos köztisztasági és közterület használati szabály megszegése szankcionálható mostantól. A módosítás értelmében közösségi együttélési szabálysértésnek minősül például, ha az ingatlan tulajdonosa nem gondoskodik az ingatlana előtti járda és zöld sáv tisztántartásáról, a fű nyírásáról, vagy ha elmarad a járda, hóly, síkosságmentesítése. Részletek a szoljon.hu cikkében. A beiskolázási támogatás Berekfürdőn nevével ellentétben nem csak az iskolásoknak jár. A bölcsödébe és óvodába járó gyermekek után is igényelhető, a felső jövedelemhatár pedig kifejezetten kedvező. A támogatás mértéke a gyermek életkorától és az oktatási intézmény típusától függően alakul. Az igényléshez kérelmet kell kitölteni. Az igénylési időszak 2026. szeptember 1-től október 15-éig tart. Részletek a szoljon.hu cikkében. Idén ismét ingyenes tüdőszűrést szervez a Mezőtúri Önkormányzat a város lakói számára. Az idei év második szűrőprogramját augusztus 31-e és szeptember 4-e között tartják a Városi Oktatási Centrum parkolójában. A tüdőszűrés nem csak a tuberkulózis kiszűrésében játszik fontos szerepet, hanem más tüdőelváltozások, köztük egyes daganatos megbetegedések korai felismerését is segítheti. A 65 év alatti mezőtúri lakosok számára az online időpontfoglalás már augusztus 10-én megnyílt. Részletek a szoljon.hu cikkében. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról Ajász Nagykunszolnok vármegyeiek is az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon tájékozódhatnak. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon. Itt Jász-Nagykunszolnok vármegyében is zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsodabaúj-Zemplénben és Pest vármegyében valósul meg. Végül a várható időjárásról. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, sokfelé élénk, helyenként erős lesz a délies szél. Napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Nincs többé ráncos bőr, ezt állítja egy nemzetközi kutatócsoport. Az emberi bőr kialakulásának titkait tárták fel kutatók, ami az öregedés elleni küzdelemben és a transzplantációs eljárásokban is áttörést hozhat. Egy nemzetközi kutatócsoport jelentős előrelépést ért el az emberi bőr kialakulásának megértésében. A tudósok nem csak feltárták, hogy hogyan jön létre a bőr őssejtekből, de kis mennyiségben laboratóriumban is sikerült bőrt előállítaniuk, írja a BBC. Ez a felfedezés új távlatokat nyithat az öregedés folyamatának lassításában, a mesterséges bőrtranszplantációs célú előállításában, valamint a hegesedés megelőzésében. A kutatás a Human Cell Atlas projekt keretében zajlott, Muzlifa Hanifa professzor, a projekt egyik vezetője pedig elmondta, hogy ha manipulálni tudják a bőrt, és meg tudják akadályozni az öregedést, akkor kevesebb ráncunk lesz. Ha megértjük, hogyan változnak a sejtek a kezdeti fejlődésüktől a felnőttkori öregedésig, akkor jöhetnek az olyan kérdések is, mint hogyan fiatalíthatom meg a szerveket, hogyan tehetem fiatalabbá a szívet, vagy hogyan tehetem fiatalabbá a bőrt. A kutatók azonosították azokat a géneket, amelyek a magzati fejlődés során bekapcsolódnak és irányítják a bőr kialakulását. Jelenleg a bőr fiatalításnak vagy bőr megújításnak azt a kezelést nevezik, amit a bőr rendellenességeire vagy az öregedés jeleinek eltüntetésére alkalmaznak. Az eljárások során szabályozott sérüléseket okoznak a bőr felszínen, ezzel kényszerítve a regenerálódást, így serkentik a kollagénrostok és új bőrsejtek termelését. Thomas L. Robert széndioxidos lézer használata során pedig 1990-ben fedezte fel, hogy az öregedés látható jelei visszafordíthatók, eltávolíthatók az elváltozás kialakulásának okaitól függetlenül. A bőr fiatalítása elérhető hővel, kémiai úton, mechanikusan és injekciós kezeléssel, valamint fénnyel is.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazik.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 11 perccel, Tiesto után Ed Sheeran. Ez is egy nagy széria. Egyébként augusztus 16-a van, az Ábrámok, a névnaposok. Sok boldogságot nekik!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Mark Zuckerberg pedig ismét videóval jelentkezett, ilyenkor mindig valami nagyon fontosat, vagy fontosnak tűnőt jelent be. Hát most pont az, hogy általánosan elérhetővé tenni a mesterséges intelligencia, szuperintelligencia verzióját mindenki számára. Azt mondja, hogy ez alapvető fontosságú, és egy nyílt levelet is közzétett ezzel kapcsolatban, hogy mikor részletek, ha valaki belemerülne a Radio 1.hu megtalálja, én viszont indítom az újabb nagy kedvencet az igazi mai slágerek között, két olyan, ez a Turn the Lights Off itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ma is 32 fok, holnap 30 pici esővel, kedden pedig lesz egy pici lehűlés, ilyen 25 fokkal, de aztán szerdától ismét melegszik az idő. Az igazi mai slágerek között pedig Lost Frequencies-zel folytatom, a Bastille-el, a Head Down, óriási kedvenc. Mindjárt indítom a hírek után itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Sikerült oxigént termelni a Marson, ez szenzációs hír, egy uzsonnás doboz méretű szerkezet, az úgynevezett MOXI tavaly február óta sikeresen állít elő oxigént a Marson, nagyjából annyit, mint egy átlagos fa a Földön. Kutatók most egy jóval nagyobb teljesítményre képes verziót juttatnának el a vörös bolygóra, előkészítendő az emberes utazásokat. Több száz fa által megtermelt oxigén mennyiségét előállító szerkezet eljuttatása a Marsra, ez a következő célja tehát a Massachusetts-i kutatóknak, akik a Science Advances című folyóiratban tették közzé a MOXI nevű oxigénfejlesztő szerkezet eddigi működéséről és a kutatás további céljairól szóló tanulmányukat. A szerkezet a Mars 95%-ban széndioxidból álló légköréből termel oxigént. Eddig 7 alkalommal különböző feltételek közepette indították be a szerkezetet, és a MOXI minden alkalommal elérte azt a célt, hogy a bolygó felületén lévő széndioxidból óránként 6 g oxigént vonjon ki, nagyjából a földi fák sebességével megegyezően. A MOXI, amely a NASA bolygókutató központja által kifejlesztett Perseverance marsjáró fedélzetén jutott el a vörös bolygóra, bebizonyította, hogy minden évszakban és a nap bármely szakában képes feladata ellátására állapították meg a kutatók. A projekt vezető kutatója Michael Hecht megjegyezte, hogy sokat tanultak ebből a kísérletből, amely a jövőbeni nagyobb léptékű rendszerek alapjául fog szolgálni. A kutatók elképzelései szerint a MOXI méretarányosan megnövelt változatát elküldenék a Marsra. Ez a szerkezet még az emberes Mars utazás előtt kezdené meg a működését a vörös bolygón. A szerkezet folyamatosan termelné az oxigént, immár több száz fa teljesítményét produkálva. Ez pedig elég lenne a misszióban résztvevő emberek ellátásához és olyan rakéta meghajtásához, amely vissza is hozza őket a Földre. Ez kiváltaná azt a feladatot, hogy ugyanezt az oxigént a Földről kelljen a Marsra szállítani.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Igazi mai slágerek.
1: Változatosan. Ez a Rádió 1.
2: I thought that I've been hurt before.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Shakira jön és a Die Die, a dalnak a jogdíjai viszont nem hozzá, sőt nem is a FIFA-hoz folynak be, ugye hivatalosan ez a legutóbbi foci VB betét dala, hanem egy olyan jótékonysági alapítványhoz, ami azért küzd, hogy minden gyerek tudjon sportolni, függetlenül attól, hogy adott esetben mennyi pénze van a családnak, szóval erre fordítják az ebből a dalból befolyó nyereséget, hasznot, jogdíjakat, ami szerintem nagyon menő, meg jó a dal! Shakira, Die Die, ezt indítom a Rádió 1-en!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: tízható legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Idén is beiskolázási támogatással segítik a helyi családokat Berekfürdőn. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A beiskolázási támogatás Berekfürdőn nevével ellentétben nem csak az iskolásoknak jár. A bölcsödébe és óvodába járó gyermekek után is igényelhető, a felső jövedelem határ pedig kifejezetten kedvező. A támogatás mértéke a gyermek életkorától és az oktatási intézmény típusától függően alakul. Az igényléshez kérelmet kell kitölteni. Az igénylési időszak 2026. szeptember 1-től október 15-éig tart. Részletek a szoljon.hu cikkében. Több ponton is szigorodtak a közösségi együttélés szabályai Törökszentmiklóson. A képviselőtestület legutóbbi ülésén módosította az önkormányzati rendeletet, amely alapján számos köztisztasági és közterület használati szabály megszegése szankcionálható mostantól. A módosítás értelmében közösségi együttélési szabálysértésnek minősül például, ha az ingatlan tulajdonosa nem gondoskodik az ingatlana előtti járda és zöld sáv tisztántartásáról, a fű nyírásáról, vagy ha elmarad a járda, hó és síkosságmentesítése. Részletek a szoljon.hu cikkében. Úgy megromlott a pénzügyi helyzet Turkevén, hogy az önkormányzat már 100 millió forintos működési hitelt is felvett és további megszorításokra készül. A városvezető szerint a rossz pénzügyi helyzet Turkevén azért alakult ki, mert egyszerre csökkentek jelentősen a bevételek, miközben a működési kiadások tovább emelkedtek. Sallai R. Benedek elmondta, hogy a következő napokban olyan döntéseket kell meghoznia, amelyek létszámcsökkentésekről, szerződések felmondásáról és minden lehetséges kiadás azonnali visszafogásáról szólnak. Részletek a szoljon.hu cikkében. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról a Jász Nagykunszolnok vármegyeiek is az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon tájékozódhatnak. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon. Itt Jász-Nagykunszolnok vármegyében is zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsodabaúj-Zemplénben és Pest vármegyében valósul meg. Végül a várható időjárásról. Ma is a napsütésé lesz a főszerep. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli szél. Napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is lágermegy.

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, 6 óra után 6 perccel, szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás. Arra gondoltam, hogy hozok egy igazi kis nyári ritmust most, mindjárt az óra elejére. Hát ugye, az időjárás is indokolja meg, hát az, hogy augusztus közepén vagyunk. Daddy Yankee, Katy Perry, Snow és a Con Calma jön, aki pedig üzenne a számú 0620

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai slágermű.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Kamrát pedig új zenei fejezetet nyitott a saját karrierében a legújabb dalával Lasso Burrell. A Radio1.hu-n egyébként ott van, meg lehet hallgatni, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy hogy tetszik. 0620 311 111, ide jöhetnek a vélemények. Amit pedig tudunk, hogy mindenkinek tetszik Kamrától, az a Be Mine. Ezért a hírek után ezt indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárlását kezdje a Tiszatói Tüzében és Fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket. Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfűrészáru, hőszigetelőrendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, kőműves, festő, burkolószerszámok. Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tóitüzéptelep.hu-n. Időszakonként engedményes vásárlás. 30 kilométeren belül kedvezményes házhozszállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511 016 és 511 017. E-mail ferencikft97@gmail.com.
3: Fáj, nyilal, zsibbad keze, lába, fejfájás, migrén, szédülés. Tapasztalja meg általam a fájdalommentes életet. Keresse Andrea Csontkovácsot 7 év szakmai tapasztalattal és több ezer elégedett vendég ajánlásával. 0670 615 17 27. Vigyázzunk együtt az egészségére. Akár az első kezelés után érezhető a változás. Andrea Csontkovács stúdió, Tiszafüred.
4: 0670 615 17 27.
2: Tisztelt meglévő és leendő ügyfeleink! Várjuk Önöket Tiszafüred központjában, a Wolf Tisza Kft. Telephelyén, megújult környezetben, a Volt Suzuki Service helyén, ahol mindent egy helyen intézhet. Márka független autószerviz, műszaki vizsgára való felkészítés, személy és kis teherautó diagnosztika, futóműbeállítás, járműklíma javítás, töltés és tisztítás, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat és honosítás, karosszéria javítás és fényezés, autókozmetika, autó és hajómosás. Címünk Wolf Tisza Kft. Tiszafüred, 20-es út 93-a. Telefon 0630 555 75 02 vagy 0659 511 152. 59 511 152. Homokszórás, hegesztés, egyek. Régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző fa fém felületeken is. További szolgáltatások. Autóalvász szemcseszórása, üregvédelem, alvázvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás. Fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím egyek, Hunyadi János utca 51, telefon Homonnai Gábor 0670 230 42 29, vagy megtalál minket a Facebookon is, homokszórás kötőjel hegesztés egyek. Homokszórás, hegesztés egyek.
1: Reklámot hallottak.
2: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
5: Szigorodnak a közösségi együttélés szabályai Törökszentmiklóson. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több ponton is szigorodtak a közösségi együttélés szabályai Törökszentmiklóson. A képviselőtestület legutóbbi ülésén módosította az önkormányzati rendeletet, amely alapján számos köztisztasági és közterület használati szabály megszegése szankcionálható mostantól. A módosítás értelmében közösségi együttélési szabálysértésnek minősül például, ha az ingatlan tulajdonosa nem gondoskodik az ingatlana előtti járda és zöld sáv tisztántartásáról, a fű nyírásáról, vagy ha elmarad a járda, hóly, síkosságmentesítése. Részletek a szoljon.hu cikkében. A beiskolázási támogatás Berekfürdőn nevével ellentétben nem csak az iskolásoknak jár. A bölcsödébe és óvodába járó gyermekek után is igényelhető, a felső jövedelemhatár pedig kifejezetten kedvező. A támogatás mértéke a gyermek életkorától és az oktatási intézmény típusától függően alakul. Az igényléshez kérelmet kell kitölteni. Az igénylési időszak 2026. szeptember 1-től október 15-éig tart. Részletek a szoljon.hu cikkében. A törökszentmiklósi önkormányzat 2 már használaton kívüli tűzoltógépjárművet ad térítésmentesen a térségi tűzoltó egyesület tulajdonába. Az erről szóló előterjesztést a képviselőtestület elfogadta, így a járművek a jövőben az egyesületet segíthetik. Igaz, nem feltétlenül közvetlenül a bevetéseken. Az egyesület a járművek értékesítéséből befolyó összeget kizárólag pályázati önrészt biztosítására, valamint a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat segítő eszközök beszerzésére és fejlesztésekre fordíthatja. Részletek a szoljon.hu cikkében. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról a Jász Nagykunszolnok vármegyeiek is az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon tájékozódhatnak. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon. Itt Jász-Nagykunszolnok vármegyében is zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsodabaúj-Zemplénben és Pest vármegyében valósul meg. Végül a várható időjárásról. Ma is a napsütésé lesz a főszerep. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli szél. Napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szerdán pedig újra egy fesztivál, természetesen Rádió egyel, a Strand, ahol lesz Rádió Stage, a szerdai line-up pedig este 8-kor startol a diszkós ittel, aztán Lotfi Begi, Pómex, Jamila, Christopher, Metzger, Viki, Nyújik és Gyaudi a lemez játszok mögött. Elképesztően nagyobb bulizú majd. Addig pedig jönnek itt adásban is az igazi mai slágerek, sőt a nyár egyik nagy kedvenc, amit választottam most, Alex Kedzsitől. Ez a Bambolé a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, már csak egy óra is jönnek Balázsék a Balázsék Weekend-e, 8 órától meg is tartol a műsor a hét legjobb pillanataival, a következő órát pedig Taylor Swift indítja. A nagy kedvet az Opel Light, pár perc és ezzel folytatom a Rádió egyen, szép reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Klímát szeretne, de nem tudja, hogy miért válasszon. Segít a döntésben a Tisztató Klíma. Regisztrált hatóságilag nyilvántartott klímaszerelőt keres. Tisztató Klíma. Klímák értékesítése, beüzemelése, karbantartása, tisztítása. Ingyenes tanácsadás, versenyképes árak, gyors, tiszta munka, akár 10 év garancia. Keressen bizalommal elérhetőségeink egyikén. www.tisztatóklíma.hu. Telefonszám 0670 628 7148. Tisztató Klíma.
3: Élményfalu vízi piac Sarut. Egy újabb Slow Living piknik a Tiszató partján. Augusztus 29-én szombaton 8 és 14 óra között. Helyi termelők, kézművesek és gasztronómiai élmények várnak Sarudon. Élményfalu vízi piac a Tiszató. Több ízben.
4: Te hogy bírod ezt a nyári meleget? Én alig tudok a lakásban megmaradni. Jövőre összespórolok egy klímára.
5: Én is így voltam vele, de a Füredkábel új akciójával már idén felrakadtam a klímámat.
4: Milyen akció?
5: Ha van hűségidőd és rendezett a számlamultad, az általuk felszerelt klímát 3 hónap alatt is kifizetheted, ha augusztusban megrendeled.
4: Nem mondod, a Füredkábel már klímával is foglalkozik?
5: Bizony, kedvező áron és gyors határidővel.
4: De jó, még ma megrendelem. Hol találom őket?
5: Tiszafüreden, az Örvényi úton, a Művelődési Ház mögötti utcában. Vagy hívd őket 30 99 55 944.
4: Füredkábel. Klímaterén is az ön partnere.
6: Újra nyitja kapuit az ízek és kincsek Tiszató, termelői és kézműves piac Tiszafüreden, a Dieters Campingben. Piacnapok szeptember 30-ig, minden hónap 3. vasárnapján. 9 órától 13 óráig kézműves kincsek, valódi ízek, termelői finomságok és vidám, családias hangulat vár rád. Gyere és kóstold meg a Minden Lében Kanálbárban a különleges szörpöket, a kézműves reggelit vagy a finom rétest. Helyszín: Dieters Camping, Tiszafüred, Fürdő utca 9-11. Bővebb tájékoztatás Herich Csillánál. 0630 254 95 79. A vasárnap vásárnap a Tiszatónál.
7: Homokszórás, hegesztés, egyek. Régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző fa, fém felületeken is. További szolgáltatások: autóalvász szemcseszórása, üregvédelem, alvászvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás, fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon: Homonnai Gábor 0670 230 42 29. Vagy megtalál minket a Facebookon is. Homokszórás kötőjel hegesztés, egyek. Homokszórás, hegesztés, egyek.
1: Reklámot hallottak.
2: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
8: Idén is beiskolázási támogatással segítik a helyi családokat Berekfürdőn. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A beiskolázási támogatás Berekfürdőn nevével ellentétben nem csak az iskolásoknak jár. A bölcsödébe és óvodába járó gyermekek után is igényelhető, a felső jövedelem határ pedig kifejezetten kedvező. A támogatás mértéke a gyermek életkorától és az oktatási intézmény típusától függően alakul. Az igényléshez kérelmet kell kitölteni. Az igénylési időszak 2026. szeptember 1-től október 15-éig tart. Részletek a szoljon.hu cikkében. Több ponton is szigorodtak a közösségi együttélés szabályai Törökszentmiklóson. A képviselőtestület legutóbbi ülésén módosította az önkormányzati rendeletet, amely alapján számos köztisztasági és közterület használati szabály megszegése szankcionálható mostantól. A módosítás értelmében közösségi együttélési szabálysértésnek minősül például, ha az ingatlan tulajdonosa nem gondoskodik az ingatlana előtti járda és zöldsáv tisztántartásáról, a fű nyírásáról, vagy ha elmarad a járda, hó és síkosság mentesítése. Részletek a szoljon.hu cikkében. Idén ismét ingyenes tüdőszűrést szervez a Mezőtúri Önkormányzat a városlakói számára. Az idei év második szűrőprogramját augusztus 31-e és szeptember 4-e között tartják a Városi Oktatási Centrum parkolójában. A tüdőszűrés nem csak a tuberkulózis kiszűrésében játszik fontos szerepet, hanem más tüdőelváltozások, köztük egyes daganatos megbetegedések korai felismerését is segítheti. A 65 év alatti mezőtúri lakosok számára az online időpontfoglalás már augusztus 10-én megnyílt. Részletek a szoljon.hu cikkében. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról a Jász-Nagykunszolnok vármegyeiek is az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon tájékozódhatnak. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon. Itt Jász-Nagykunszolnok vármegyében is zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsodabaúj-Zemplénben és Pest vármegyében valósul meg. Végül a várható időjárásról. Ma is a napsütésé lesz a főszerep. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli szél. Napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai slágermely.

A Rádió egy csak igazi mai sláger, mert szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, már egy picivel 7 óra után járunk, én pedig Kájgóval folytatom, aki gyerekkorában rengeteget utazott, nagyon sok helyen élt, az apukája ugyanis a haditengerészetnél dolgozott, és többek között Japánban, Dél-Koreában, meg persze Szingapurban is éltek egy ideig, és azt mondja, hogy ez is nagyon nagy hatással volt a zenéjére. Hát, meg nyilván a norvég gyökerek. Az igazi mai slágerek között Kygo, One Republic-kal, ez a Chasing Paradise itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mely pedig Jennifer Lopez, aki a hetet Európában, egészen pontosan Olaszországban töltötte az Iker fiaival, mert hogy hamarosan egyetemre mennek, és gondolták, előtte csinálnak egy nagy közös kirándulást, egy trippet, és hát pont Európát választották, ami jó döntés. J-Lo Fisherrel, az igazi mai sláger a Waiting for

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Fedezze fel a természet kincseit a tiszatavi vízi sétány és ökoturisztikai tanösvényen, Poroszlón. Sétáljon Magyarország második legnagyobb víztere fölött járva a másfél kilométer hosszú Pallóúton, mely körülfut egy kis belső tavon. Fedezze fel a Tiszató élővilágát egy élményekkel teli csónaktúrán, melyre előzetes bejelentkezés szükséges. A helyszínen kölcsönözhető kenu és kerékpár is. Bővebb infók telefonon 0630 299 0178 vagy e-mailben kikötőkukac@ertank.hu. Fűszfapihenőpark és kikötő Poroszló, Kossuth út 81. A tanösvénytúra után térjen be a Fűszfa Hotelba egy jó ebédre a gát túloldalán.
1: A tető a ház koronája. Bízza a legjobbra! A Füredi Bádogos Kft-nél mindent megtalál, ami a tetőhöz kell. Minőségi cserepes és trapézlemezek rövid határidővel. Tetőkiegészítők és komplet ereszt csatornarendszerek számos színben, széles választékban, azonnal raktárról. Nálunk nem csak vásárolhat, a tervezéstől a kivitelezésig mindent egy helyen megkap. Sőt, elképzelései alapján egyedi fémből készült termékeket is gyártunk rövid határidővel. Egyes készleten lévő változó termékekhez ez folyamatos akciós áron juthat hozzá. Füredi Bádogos Kft. Minőségben az első, fémben az élen. Tiszafüred, Szőlősi út 41. Tudjon meg többet a füredibádogos.hu oldalon, vagy hívjon minket 0630 970 95 76. 0630 970 95 76.
3: Látogass el hozzánk Abátszalókra a Riviera vízisporthoz, az extrém vízisportok paradicsomába. Várunk vízibanánnal, vízibobbal, végszörfel és jetskivel. Bérelj nálunk egy szápot és elvesz csendes vizeken. Hajótúráinkkal fedezd fel a Tiszató csodáit, majd hűsd le magad egy frissítő koktéllal a Riviera Beach Barban. Hétvégente pedig nappali beach bulikkal várunk, ahol a hamisíthatatlan nyári hangulatról legjobb DJ-ink gondoskodnak. Kövess minket TikTokon, Facebookon és Instagramon. Riviera vízisport, ahol az élmény nem marad szár.
4: Kényelem bútorbolt. Tiszafüred, Főút 47, első, második emelet. A térség legnagyobb bútorboltjában folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat. Érdeklődjön aktuális akcióinkról. Telefon 0620 926 42 70. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt.
1: Önt is várjuk Tiszafüreden, a mi kis hajósboltunkban, ahol mindent megtalál, ami a hajózáshoz és horgászathoz szükséges. Kínálunk hajós és csónaküléseket, elektromos és benzines csónakmotorokat, továbbá hajós felszerelések, mentőmellények, egészségügyi csomag, evezők, szapoly, szivattyúk, csákják, akkumulátorok. Horgászoknak felszerelések, csalik, etetőanyagok, horgok, damilok. Nézzen be hozzánk! Tiszafüred, Hunyadi út 29. A mi kis hajósboltunk, hogy görbüljön a bot.
0: Reklámot hallottak.
1: A Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
5: Szigorodnak a közösségi együttélés szabályai Törökszentmiklóson. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több ponton is szigorodtak a közösségi együttélés szabályai Törökszentmiklóson. A képviselőtestület legutóbbi ülésén módosította az önkormányzati rendeletet, amely alapján számos köztisztasági és közterület használati szabály megszegése szankcionálható mostantól. A módosítás értelmében közösségi együttélési szabálysértésnek minősül például, ha az ingatlan tulajdonosa nem gondoskodik az ingatlana előtti járda és zöldsáv tisztántartásáról, a fű nyírásáról, vagy ha elmarad a járda, hóly, síkosságmentesítése. Részletek a szoljon.hu cikkében. A beiskolázási támogatás Berekfürdőn nevével ellentétben nem csak az iskolásoknak jár. A bölcsödébe és óvodába járó gyermekek után is igényelhető, a felső jövedelem határ pedig kifejezetten kedvező. A támogatás mértéke a gyermek életkorától és az oktatási intézmény típusától függően alakul. Az igényléshez kérelmet kell kitölteni. Az igénylési időszak 2026. szeptember 1-től október 15-éig tart. Részletek a szoljon.hu cikkében. Úgy megromlott a pénzügyi helyzet Turkevén, hogy az önkormányzat már 100 millió forintos működési hitelt is felvett, és további megszorításokra készül. A városvezető szerint a rossz pénzügyi helyzet Turkevén azért alakult ki, mert egyszerre csökkentek jelentősen a bevételek, miközben a működési kiadások tovább emelkedtek. Sallai R. Benedek elmondta, hogy a következő napokban olyan döntéseket kell meghoznia, amelyek létszámcsökkentésekről, szerződések felmondásáról és minden lehetséges kiadás azonnali visszafogásáról szólnak. Részletek a szoljon.hu cikkében. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról a Jász-Nagykunszolnok vármegyeiek is az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon tájékozódhatnak. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon. Itt Jász-Nagykunszolnok vármegyében is zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsodabaúj-Zemplénben és Pest vármegyében valósul meg. Végül a várható időjárásról. Ma is a napsütésé lesz a főszerep. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli szél. Napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Idén is megválasztották az ország tortáit, a Bíbor fehér lett Magyarország tortája, Balog László, Balog Zoltán és Kis Roland cukrászmesterek alkotása, Magyarország cukormentes tortáját pedig Puhovszky Alena, Pető Gábor és Vadóc Jenő alkotta meg, a cukrász csapat a szilvapácska tortájukkal nyert. Ez utóbbi amellett, hogy hozzáadott cukor nélkül készült értelemszerűen, fontos elemként tartalmazza az amatós szilvát, amelyet a dió és a tejcsokoládé gazdag enyhén roppanó segyei követnek, a bíborfehér pedig, ahogy mondják, a rétegekbe zárt elegancia, amit az erdei bogyós gyümölcsök, a pirított mandula, a sejmes tejfölös mousse és a rögös túró elegáns ízkombinációja alkotja, és emellé van még benne édes ribizli, csokoládi vanília, citrom és liofilizált málna is. Amúgy jól hangzik, sőt, hogy néz ki a Radio1.hu, van róla kép is egyébként, Balázsék a héten már kóstolták is, jövő héten pedig bárki megkóstolhatja, általában ezek egész jól szoktak sikerülni, és hát ahogy kinéz, szerintem idén is elég jól sikerült. Éva Max jön, az igazi mai sláger a Kings and Queens itt a Radio 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak pár perc és jönnek Balázsik, viszont én mivel készültem még? Óriási kedvenc. A Swiss Disco Rehab-bel szemfeldel az a Sleep Tonight. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
2: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
1: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
2: Szállás.hu.
1: Úgy is tett.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
6: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Újra nyitja kapuit az ízek és kincsek Tiszató, termelői és kézműves piac Tiszafüreden, a Dieters Campingben. Piacnapok szeptember 30-ig, minden hónap harmadik vasárnapján. 9 órától 13 óráig kézműves kincsek, valódi ízek, termelői finomságok és vidám, családias hangulat vár rád. Gyere és kóstold meg a Mindenlében kanálbárban a különleges szörpöket, a kézműves reggelit vagy a finom rétest. Helyszín Dieters Camping, Tiszafüred, Fürdő utca 9-11. Bővebb tájékoztatás Herich Csillánál. 0630 254 95 79. A vasárnap vásárnap a Tiszatónál.
8: Nincs ideje a mosásra, vagy nehezen birkózik meg az ágynemű vasalásával? Bízza a profikra! Tiszafüreden újra elérhető a mosodai szolgáltatás megújult köntösben. A tiszafüredi kristálymosoda gyors, megbízható és magas színvonalú szolgáltatással várja lakossági és céges ügyfeleit. Ágynemük és egyéb textíliák tisztítása gondos odafigyeléssel, korszerű technológiával. Vegye igénybe kényelmes, háztól házig szolgáltatásunkat is. Várjuk hívását a 0620 333 66 05-ös telefonszámon, vagy keressen fel bennünket személyesen Tiszafüreden a 0424/12-es külterületi helyrajzi számon az Oil benzinkút mellett. Tiszafüredi kristálymosoda. Mi tisztára mossuk a napját. Mi tisztára mossuk a napját.
9: Te hogy bírod ezt a nyári meleget? Én alig tudok a lakásban megmaradni. Jövőre összespórolok egy klímára.
10: Én is így voltam vele, de a Füredkábel új akciójával már idén felrakadtam a klímámat.
9: Milyen akció?
10: Ha van hűségidőd és rendezett a számlamultad, az általuk felszerelt klímát 3 hónap alatt is kifizetheted, ha augusztusban megrendeled.
9: Nem mondod, a Füredkábel már klímával is foglalkozik?
10: Bizony, kedvező áron és gyors határidővel.
9: De jó, még ma megrendelem. Hol találom őket?
10: Tiszafüreden, az Örvényi úton, a Művelődési Ház mögötti utcában. Vagy hívd őket 30 99 55 944.
9: Füredkábel. Klímaterén is az ön partnere.
11: Tudtad, hogy van egy hely a Tisza tópartján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma és több mint 1 tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trampolinparkjával, kutyastranddal, közel 400 kutyabarát szálláshellyel és állatbarát programokkal, ahol a Tiszató válogatott ízei várnak, egri borok a fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Sulyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenőfaluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugolj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud, a Tiszató Slow Living mintafaluja.
0: Reklámot hallottak.
6: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
12: Idén is beiskolázási támogatással segítik a helyi családokat Berekfürdőn. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A beiskolázási támogatás Berekfürdőn nevével ellentétben nem csak az iskolásoknak jár. A bölcsödébe és óvodába járó gyermekek után is igényelhető, a felső jövedelem határ pedig kifejezetten kedvező. A támogatás mértéke a gyermek életkorától és az oktatási intézmény típusától függően alakul. Az igényléshez kérelmet kell kitölteni. Az igénylési időszak 2026. szeptember 1-től október 15-éig tart. Részletek a szoljon.hu cikkében. több ponton is szigorodtak a közösségi együttélés szabályai Törökszent Miklóson. A képviselő testület legutóbbi ülésén módosította az önkormányzati rendeletet, amely alapján számos köztisztasági és közterület használati szabály megszegése szankcionálható mostantól. A módosítás értelmében közösségi együttélési szabálysértésnek minősül például, ha az ingatlan tulajdonosa nem gondoskodik az ingatlana előtti járda és zöldsáv tisztántartásáról, a fű nyírásáról, vagy ha elmarad a járda, hó és síkosság mentesítése. Részletek a szoljon.hu cikkében. A törökszentmiklósi önkormányzat két már használaton kívüli tűzoltógépjárművet ad térítésmentesen a térségi tűzoltó egyesület tulajdonába. Az erről szóló előterjesztést a képviselőtestület elfogadta, így a járművek a jövőben az egyesületet segíthetik. Igaz, nem feltétlenül közvetlenül a bevetéseken. Az egyesület a járművek értékesítéséből befolyó összeget kizárólag pályázati önrészt biztosítására, valamint a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat segítő eszközök beszerzésére és fejlesztésekre fordíthatja. Részletek a szoljon.hu cikkében. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról a Jász Nagykunszolnok vármegyeiek is az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon tájékozódhatnak. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon. Itt Jász Nagykunszolnok vármegyében is zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsodabaúj-Zemplénben és Pest vármegyében valósul meg. Végül a várható időjárásról. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, sokfelé élénk, helyenként erős lesz a délies szél. Napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
14: A gyerekek, képzétek el, mi történt ezzel a drága, csodálatos férfivel, Brad Pitt-tel.
15: Megint van egy gyereke, aki levette magáról a nevét.
14: Vagy? Nem, az már folyamatosan zajlik, ugye megszabadult, hát hogy is mondjam, a sárkánytól, és nem tudom, hogy a sárkány miatt, vagy a sárkány hiánya miatt, de ő ugye elég komoly hát alkohol problémákkal küzdött. Egészen odáig jutott a csávó, hogy képzétek el, elment az anonim alkoholisták csapatába. Uh-huh. Ízlegessük egy kicsit, hogy te Brad Pittként belépsz ebbe a csapatba.
15: Hát, ami ott történik, az ott is marad.
14: Ezért ott is marad, hogy vajon másképp, hogy de nem a... Ja jó,
15: de
14: anonim.
15: De az
14: anonim.
15: Nem lehet, hogy van a celebeknek is egy ilyen anonim
14: lehet,
15: alkoholista klubja.
14: Nem, a hír ahol... az úgy szól, hogy ő egy teljesen normális.
16: Ő bárkivel játszik.
14: Egy anonim alkoholistát
16: is. Most miért nem mehet el oda, úgyhogy mit tudod, a vasállarcos?
15: De hogy is nem. És akkor leülnek, ugyanúgy zajlik ez a fajta gyűlés, mint bármelyik normális anonim alkoholista
14: teljesen
15: gyűlés,
14: olyan.
15: Vagy van előtte egy ilyen kis beszélgetés, csicset.
16: Nem, ott nem így működik. Ott úgy van, bemész, nem kell semmit mondani, csak leülsz. És szerintem az volt, aki ugye ilyen helyekre jár, azokat ezek nem érdeklik. Elhiszed?
14: Tehát, hogy ott nem Brad Pitt vagy, hanem egy alkoholista.
16: Igen.
15: Csak ott nem kell az elején bemutatkoznod, de nem kell azt mondod, hogy szervusztok, igen, tudjuk, Brad vagy.
16: Igen. Szerintem valószínűleg az van, hogy akkor, amikor oda mész, annyira szükséged van a lelki segítségre, hogy nem érdekel, hogy ott ül Brad Pitt, a pápa se érdekel, ha ott ülne. Uh-huh. Az olyan vicces lenne, amúgy.
14: Az a helyzet, hogy sok volt a misebor.
16: Igen, minden nap iszom. Minden nap bérmálok. Nem tudom, mi történt. Milyen irányba halad az életem. Na igen, szóval igen, tehát szerintem azt, én most, ha abban a helyzetben lennék, nem hiszem, hogy érdekelne. Ez nem, hogyha a nőgyógyászatot futná össze vele, hogy oké, de hogy...
14: Értjük, ne is jársz ilyen helyekre. Másfél évig járt egyébként oda, és akkor le is tette ő az italt, és 7 évig egy korty alkoholt nem ívott saját bevallása szerint. Ez 7 év eltelt, és most
16: Angela volt... nem ezt nyilatkozta, csak ennyit mondani.
14: Na jó, hát tudod, hogy most hát, ti is mondtok rólunk mindent.
15: Átállt, más.
14: Ki az a ti? Ti nők. Szóval 7 évig nem ivott egy kortyot sem, és 7 év után most az egyik interjúban megkínálták egy pohár borral, és elfogadta, és azt mondja, hogy nincs ebből semmi baj, ő most tulajdonképpen kitalált magának egy rendszert, hogy mi az, ami belefér az ő életébe, de nem akarja alkohol nélkül élni az életét, nem iszik minden nap, de van egy meghatározott szabályrendszer, hogy mi fér bele, meg mi nem, de visszaszokott az alkoholra a csávó 7 év után.
16: Híres utolsó mondatok.
15: Nekem ez még menni fog. Tudom, mit csinálok.
16: Én a saját diétázásom kapcsán tudom elmondani, hogy zajlik egy ilyen folyamat. Tehát, hogy...
14: Várjál, mert a Brad Pitté az úgy szól, ugye a fogadalom, hogy néha egy-egy italt megenged magának, de nagyobb mennyiség már nem fér bele. Hogy szól ez nálad?
16: Hát, hogy ez attól függ, ugye, hogy hányszor történik meg ez a kis mennyiség.
15: Azt mondod, hogy ezt még
16: ledolgozom? Hogy nem tudod, hány kalória ez? 4000? Hát most nem belefér, most néha egy 5000 plusz kalória. Nem, de szóval az van, hogy így, az ember először csak úgy... Mégis olyan régóta jól viselkedem már, hogy nem.
15: Megérdemlem.
14: Hát, mi persze, kicsit megérdemlem, de ez visszaesés, nem? Megérdemlem,
16: hanem, hogy így tudod, hogy ez így nem zökkent ki. Hát én annyira determinált vagyok, engem ez nem fog kizökkenteni. Ezt nem másnap is úgy determináltan kiítom ezt a fiókot.
14: És
15: becsúszik 5000 plusz kalóriát.
16: És aztán rájössz, hogyha minden nap eszel 300 plusz kalóriát, minden nap 300, akkor egy hét alatt hisztál fél kilót.
14: Bizony, az kemény tud lenni.
16: Ugyan,
14: na most ezzel is így vagyok, ugye. Az alkoholisták azt szokták mondani magukról, hogy olyan nincs, hogy már nem vagy alkoholista, olyan alkoholista vagy, aki most nem iszik. Ugye? Uh-huh. Tehát ezt szokták mondani, eltelt 7 év ilyenkor, ez most minek minősül? Visszaesésnek?
16: Ez önhazugságnak.
14: Nem? Szerintem... De ő nem hazudik magának, ő csak azt mondja, hogy igen, én most már megiszom egy héten mondjuk 2 pohár bort.
16: De, igen, nem... de milyen régóta zajlik ez? Tehát mondjuk ez mondjuk 5 éve van így, vagy 2, vagy 1, vagy 7?
14: Nem, 1.
16: Egy éve van így?
14: Körülbelül egy éve, igen. Iszik ismét, de már nem annyit, mert a 7 év előtt ő frankó masszívan minden nap bepiázott.
16: És ebben az egy évben, mióta csak néha iszik, volt-e, hogy berúgott mondjuk?
14: Hát, ezt nem mondta az interjúban.
16: Tudod, ezek a kérdések a fontosak.
14: De nem, szerintem meg nem fontos az alkoholista, nem attól alkoholista, hogy minden nap matra teszi magát. Effektíve, ha te minden este megiszol egy pohár bort, akkor tudom, hogy akkor már te alkoholistának minősülsz, de megkérdezzük Zaher Gábort, mert itt van velünk. Szia Gábor, jó reggelt!
17: Jó reggelt, sziasztok!
14: Na minek minősül Brad Pitt esete, aki ugye masszívan piázott, elment ebbe az anonim alkoholisták klubjába, letette a piát 7 évig, és azt mondta, hogy őnek is sikerült egy olyan szabályrendszert fölállítani, amit be is tud tartani.
17: Hát itt szoktak általában a problémák lenni, hogy be tudja tartani azt a szabályrendszert, hiszen ahogy te is mondtad, ugye egyszer válhat valaki alkoholistává, utána legszebb ugye szerventes, ugye abszinenciális periódusai vannak, ami jelenleg 7 évig tart, de van akinél gyakorlatilag az élete végéig. És ugye ott szokott a probléma lenni, hogy tényleg az van, hogy hát akkor most megiszom egy pohár bort, hát most mi történik? Hát semmi, hát most egy pohár bortól nem lesz neki semmi, megiszom még egyet, és utána már le van szarva a történet. Ugye Tilla Tillának van egy zseniális filmje, ami van Tomival, ahol ugye Túróci Szabolcs játszik benne egy alkoholbeteget, és ott például egy ilyen visszaesés tök jól meg lehet figyelni. Ugye bizonyos szituációban hozzányúl az alkoholhoz, és az a néhány hónap, amit ugye abszinensen, szerventesen töltött el, az úgy, ahogy van, ilyenkor megy valójában a lecsóba. De ha ő szigorúan be tudja tartani azt a keretrendszert, amit ő kijelöl, hogy azt mondja, hogy egy héten kétszer-háromszor este megiszom egy pohár bort, akkor az így valójában működhet, mert akkor átment kvázi szociális kategóriájába. De az a baj, hogy hát ismerd én ugye a magyar állapotokat, ezt nem tudják betartani.
14: Nincs is ilyen, neked van ilyen ismerősöd, hogy a praxisodban van bárki ilyen, aki visszaállt szociális ivóvá, akkor mondjuk így, és ezt mondjuk tartotta 5-10-20 éven keresztül?
17: Megmondom őszintén, ilyen nincs, olyan van, aki most már 31 néhány éve egyáltalán nem iszik alkoholt, de olyan szinten, hogy dolgozott az éjszakába pultosként, és így tovább, és ugye ott azért meghívunk ez az amelyet, és ott a whisky kóla, az kóla volt, persze whisky kóla áron, a gin tonic tonic volt, gin tonic áron.
14: Ez pénzszerzés, ez más, ez tiszta ügy.
17: Ez világos, de nem, de van, aki nagyon-nagyon szigorúan be tudja ezt az egész dolgot tartani, de az a baj, hogy azért, amikor arról beszélünk tényleg, hogy most a keretrendszereinket kijelöljük, és ő azt mondja, hogy akkor egy héten kétszer megiszom. Hát de annyira jó volt, hát itt volt ez a gond, hát most nézd meg, ez volt, az volt a tegnap a Debrecent is úgy elverték, mint a franc. A franc egyemet, hát tisztel a lóg a nózim, akkor megiszom egy pohárral, hát kicsit jobb kezdve van, hát azt mondja, megiszom még egy pohárral. Hát most abból tényleg mi bajom lehet, hogy na hát akkor már felszabadulok, és általában a harmadiknál kezdődnek a gondok, mert onnantól kezdve az ember már leszarja.
14: És holnap megint fogok találni valamit, amit föl akarok oldozni.
17: És egy, akkor egy megint van. Alkollal, igen, mert azért persze gondoljatok bele, hogy az alkoholnál jó feszültségoldószer tulajdonképpen nincsen. Szóval tényleg az ember megissza azt a két poharat, és akkor már jól érzi magát, és akkor már nem érdekli azt, hogy most itt van az anyósom is, meg mit tudom én, meg minden szívszar van, hanem akkor az ember azt mondja, leszarom, jó, ez így rózsaszín, klassz.
14: Magyarországon százalékosan, ha egyáltalán van ilyen adat, vagy tudsz ilyen adatot, vagy legalább egy megközelítőt, hogy hány embernek sikerült az, hogy akit az előbb említettél, hogy 30 éve nem nyúl pohárhoz?
17: Becsléseink szerint ugye az alkoholbetegeknél a visszaesésnek a nagysága az körülbelül olyan 60-70%-os. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy tart valamennyi ideig a financiát, de történik valami pszichés problémája, munkahelyi gond, stb., amikor megint valójában a pohárhoz nyúl. A többiek azok, hogy egy helyen közel valamennyi ideig tudják tartani, de viszonylag nagyon szűk az a sáv, amire azt lehet mondani, hogy ő akkor ő most betartja. Betartja és null toleranciával él nagyon-nagyon-nagyon régóta. Mondom, nekem van, de azt nem mondom, hogy az összes végtagom kell hozzá, de mondjuk három végtagon meg tudnám számolni azoknak a betegeknek a számát, akik tartósan hosszú éveken keresztül, akár gyógyszer nélkül, akár gyógyszer segítséggel, de meg tudták tartani az abszinenciájukat.
15: Na pont ezt akartam kérdezni, hogy most már van egy csomó ilyen szer. Sőt, emlékszem, még 20-30 év ezelőtt is voltak ilyen történtek, hogy vannak ilyen kapszulák, amiket, hogyha így
14: beraknak,
15: akkor ha az alkohollal találkozott, akkor soha az életbe többet nem nyúltál piához. Hogy ezek létező... Ez
17: létezik, persze van ilyen gyógyszerük, egy diszulfirán nevű hatóanyag, amelyik úgy működik, hogy az alkohol lebontását egy köztes szinten acetaldehid szintjén megállítja, és az acetaldehidról azt kell tudni, hogy az már nagyon kis mennyiség, viszont nem kell hozzá meginni jutalom a nap végén és egy rekesz sört, hanem mondjuk egy decibortól, aki megiszik, és attól tényleg szarul lesz. Hát hány inger, rossz közérzet, izzadás, szaporas szívműködés, magas vérnyomás, és igazándiból ez nem egy terápiás megoldás, ez egy mankó, amit vele lehet tolni valakinek a hóna alá, hogy ezt ő biztonságban érzi magát, hogyha akár szedi ezt a gyógyszert, vagy hogyha mondjuk már létezik ebből úgynevezett beültethető, implantálható tabletta is, ami körülbelül fél év alatt szívódik föl, és akkor az alatt a fél év alatt egyfajta, mondom, biztonságot tud neki valójában adni, mert ő úgy érzi, hogy ő amúgy nem tudná betartani, de kipróbálta, mert ráhívott, mert ilyen is van, hogy hát ez tényleg ez igaz, vagy csak átvernek, és akkor mit tudom én, beütettek szőlőcukrot a bőröm alá, és akkor azt csak azt mondták, hogy ez működik, és kipróbálja, tényleg szarul lesz, és akkor azt mondja, na jó, hát akkor inkább nem iszom, de ez ott ad nekem egyfajta biztonságot, hogy akár szedem. Habár volt nekem olyan betegem is, akinek beütettem, és akkor három nap múlva otthon a tükör előtt kiszedegette a farába ezeket a tablettát. Azt mondja, vissza a babaruhát, nem, nekem sokkal jobb az, hogyha megiszom.
16: Ilyen szénhidráttal nincsen még, hogy...
14: Nem tudsz,
16: amikor az ember csak kalóriadeficitbe, akkor

0: Piros magyarosokkal?
1: Az anonim csoki függő. Anonim csokoládé függők, és aki ott ül, mondja, Gábor vagyok, 66 éves, csokoládé függő.
0: És akkor nem tapsolni fognak, hanem csak zörgetik a papírokat, az üreseket. Igen, igen. Szia, Gábor!
2: Gábor, köszönjük szépen neked, hogy segítettél ebben. Szigeten vagy? Kint vagy? Ott dolgozol?
1: Nem, éppen nem. Én azon a bizonyos ominózus napon kint voltam, és láttam is a történetet, és a valóságot, azt pontosan tudom, hogy mi zajlott le, nem az, ami hát, le lett csúnya Magyarországgal
0: írva. De hát írva. Most itt a lehetőség, hát most itt beszélünk. Mi úgy? De hát nincs itt Balázs, hogy nem mondhatják, hogy elfogultak vagyunk.
1: Ja, nem mondhatják, hogy elfogultak vagyunk. Figyelj, 20 ember került be a Sziget ambulanciára azért, mert valamilyen módosult tudatállapotban volt. Én ezeknek a háromnegyedét láttam ezeknek az embereknek. És azért elég régóta üzöm már ezt a sportot, hogy azért azt tudjam mondani, hogy ez most csak a piától van, vagy van esetleg valami egyéb más ravasság is a szervezetükbe. Mi úgy ítéltük meg ott a kollégákkal együtt, hogy ezek be voltak rúgva, és én magam is vittem be emberkét, aki fél liter vodkát megivott, és azért mondjuk fél liter vodkát meginni, és most nem egy RMA-ról van szó, ugye egy ilyen rendes magyar alkoholistáról, hanem egy, hát ha nem is pályakezdő, de szociális ivóról, azért fél liter vodkától, mondjuk egy 60 kilós ember, az fölborul, mint a kandis.
2: És hogyha nem ettél egész nap, és a 36 fok, igen.
1: És a 36 fok, és az izzadás, és a nátrium hiány, és a por, és itt tovább, és itt tovább. Szóval nagyon jók ezek az anekdotal riportoknak, amikor valaki ex-katedra kijelent valamit, anélkül, hogy erre lenne bizonyíték.
0: Hát meg volt a kiedve, és akkor gondolom, ez könnyebb volt elhinniük, tudod, hogy ezt történt, hogy szembenézem magával.
1: Tudod, hányszor találkozunk, ez a, hogy beletettek valamit az italomba. És akkor megrázuk előtte a 2,5 ezredékes véralkohol szintjét, és akkor persze, mert ő csak a második, harmadik pohárra emlékszik.
2: Igen, utána már nem érdekli. Vitatkozni.
0: Jözzed, Gábor, én is kint voltam, és én nem ittam még nagyon sokat akkor, de már én is éreztem, hogy így a furán vagyok, és néztem, 140-es volt a pulzusom a melegtől, mert akkor nem ittam eleget, és nem is izzadtam egyáltalán, de hogy annyira az a sok ember, meg az a tömeg, meg a meleg, meg a szárazság, vagy nem tudom, hogy az így leterhelt az ember testét. Tehát én azt
1: Abszolút igen. Mértékig. Szóval ez nem egy ilyen szorványos dolog, mert ha belegondolsz, tehát volt kint 65, majd 70 ezer ember, ugye hány olyan nagy megyeszékhelyünk van, ahol nem laknak ennyien. És ebből összességében mindenféle bajokkal, a szálka ment a talpamba, viszójagomban, belement a por a szemembe, 100-an kerültek be az ambulanciára, abból 20-an voltak olyanok, akik mondjuk hát, valljuk őszintén, ittasak voltak. Ez nem egy olyan szenzáció, és akkor megjelennek a hírek. És
2: hát csak ezen most jól lovagolni, te is tudod. Igen. Ne zárjuk
1: akkor
2: ki azt, hogy volt egy ilyen vagy
1: ugye,
2: kettő.
1: Akkor
2: persze.
1: Vegyük meg a gyors tesztet, és akkor mártsuk bele az ujjunkat, meg csöppentsünk rá, és akkor kiderül, hogy ezek a gyors tesztek mondjuk ezek olyan 70%-os biztonsággal lehetnek pozitívak, és ha nem, érted, szóval meg hogy miért nincs a mintavétel, meg és így tovább. Szóval ezt is lehetne még tovább boncolgatni.
2: Így van, csak tudod, a tovább boncolgatás az mindig nagyon erős szellemi igénybevételt követel, a bulvárnak a labdázása meg mindig egyszerűbb.
1: Hát persze, és ezt elolvassák, és ezzel befolyásolják a közhangulatot, és ez nem jó.
2: Nem, ez egyáltalán nem jó.
1: Mert a Sziget, én úgy gondolom, biztonságos, és igen, van, aki berúgik, mint a disznaj, van olyan, aki esetleg spanglizik, van olyan, aki visz be magával ekit, vagy bármi egyebet, mert ilyen mindig van, ez tuti, de én azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a fesztiválok biztonságosabbak, mint a budapesti éjszaka.
0: Nagyon fontos üzenet.
2: Köszönjük szépen neked, köszönjük jó munkát.
0: Találkozunk a
3: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ennél egy hamisítatlan tiszai halászleve, egy incsiklandó harcsapaprikást, vagy egy mennyei túrógombóc, akkor parkod le a Verdát, köst ki a Ladikon, vagy csak pattanj le a Bringádról, mert a Bárka étterem Abád Szalókon csak is téged vár. Impozáns helyszín, páratlan ízélmény. Bárka Szalók Yacht Club, a magyar konyha szerelmeseinek. Itt azonban nem állunk meg. Az olaszos ízek kedvelőit is meghódítjuk, ugyanis nálunk serceg a tészta, táncol a láng is, mivel igazi nápolyi pizza sül a kemencénkben. Nyitva tartásunk a a Bárka Szalók Yacht Club Facebook oldalon. Asztalfoglalás 0630 375 39 59. Kocincsunk egyet a nyárra.
3: Látom, Gézukám, éppen felújítotok. Megvetted már az összes szerelvényt?
4: Persze, Tiszafüreden a Morgó utca 7-ben van egy szuper szerelvényüzlet, ahol a csaptól a kazánig mindent megkapok. Ráadásul jó áron.
5: Szerelvényüzlet Morgó utca 7. Szerelvényeink nem morognak, dolgoznak.
6: Épít vagy felújít? Malino Abla. Nálunk megtalálja fa, műanyag, illetve alumínium nyílászáróit kül- és beltérre egyaránt. Redőnyök, szúnyoghálók, szalagfüggönyök, garázskapuk széles választékban megtekinthetők és megrendelhetők a tiszafüredi Tesco üzlet soron lévő bemutató termünkben. Felméréstől a beépítésig állunk rendelkezésére. Ne feledje, ha épít vagy felújít, Malino Abla. Telefon 0620 941 29 58.
7: Élményfalu vízipiac, Sarud. Egy újabb Slow Living piknik a Tisza tópartján. Augusztus 29-én szombaton 8 és 14 óra között helyi termelők, kézművesek és gasztronómiai élmények várnak Sarudon. Élményfalu vízipiac, a Tisza tó több ízben.
8: Európa legnagyobb édesvízi akváriuma, 3D-s mozi, kishajós kirándulás, 7 hektáros állatpark, zümmögő tanösvény. Kicsiket és nagyokat is vár egy felejthetetlen, természetközeli élmény Poroszlón a Tiszatavi Ökocentrumban. www.tiszataviökocentrum.hu a természet élménytára.
9: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás, a családi összejövetelhez vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a Húszöles út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svéd asztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, Húszöles út 31/B, a MOL kúttal szemben.
0: Reklámot hallottak.
1: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
10: Szigorodnak a közösségi együttélés szabályai Törökszent Miklóson. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több ponton is szigorodtak a közösségi együttélés szabályai Törökszent Miklóson. A képviselőtestület legutóbbi ülésén módosította az önkormányzati rendeletet, amely alapján számos köztisztasági és közterület használati szabály megszegése szankcionálható mostantól. A módosítás értelmében közösségi együttélési szabálysértésnek minősül például, ha az ingatlan tulajdonosa nem gondoskodik az ingatlana előtti járda és zöldsáv tisztántartásáról, a fű nyírásáról, vagy ha elmarad a járda, hóly, síkosságmentesítése. Részletek a szoljon.hu cikkében. A beiskolázási támogatás Berekfürdőn nevével ellentétben nem csak az iskolásoknak jár. A bölcsödébe és óvodába járó gyermekek után is igényelhető, a felső jövedelem határ pedig kifejezetten kedvező. A támogatás mértéke a gyermek életkorától és az oktatási intézmény típusától függően alakul. Az igényléshez kérelmet kell kitölteni. Az igénylési időszak 2026. szeptember 1-től október 15-éig tart. Részletek a szoljon.hu cikkében. Idén ismét ingyenes tüdőszűrést szervez a Mezőtúri Önkormányzat a városlakói számára. Az idei év második szűrőprogramját augusztus 31-e és szeptember 4-e között tartják a Városi Oktatási Centrum parkolójában. A tüdőszűrés nem csak a tuberkulózis kiszűrésében játszik fontos szerepet, hanem más tüdőelváltozások, köztük egyes daganatos megbetegedések korai felismerését is segítheti. A 65 év alatti mezőtúri lakosok számára az online időpontfoglalás már augusztus 10-én megnyílt. Részletek a szoljon.hu cikkében. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról a Jász-Nagykunszolnok vármegyeiek is az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon tájékozódhatnak. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon. Itt Jász-Nagykunszolnok vármegyében is zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsodabaúj-Zemplénben és Pest vármegyében valósul meg. Végül a várható időjárásról. Ma is a napsütésé lesz a főszerep. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli szél. Napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: A hét extra pillanatai. Ez a Balázsék extra.
12: De most olvasom, hogy ez a Ronaldo, ez összeházasodott.
13: Ez ezzel. Össze, hát de a történet a Georgina történet.
12: De már régóta együtt vannak, hát mi történik itt?
13: Mi volt, ő szobalány volt?
12: Nem, ő volt. Egy eladó volt.
13: Eladó.
12: Tényleg. Egy Gucciba.
13: Gucciba is bement egy Gucci-t venni magának ez a fiú, és azt mondta, hogy...
12: Jó, hát ez a duma, hogy Gucciba nyilván valószínűleg egy CBA-ba volt, és akkor bement a Ronaldo-kért.
13: Két kiflit, meg egy kefli.
12: Két vajas zsömlét, 30-ek a parizsert, meg egy kocka sajtot,
13: és azt mondta, hogy teány.
12: Húzdek a csibefalatot Mirelitbe, és akkor mondta, teány, gyere már ki az üreg, visszavártam végül aztán. Egyeztek ezt a Georginát, hát csak 10 éve együtt vannak, vagy 15 éve. Mire váratott ennyit magára ez a Ronaldo? Miért nem vette ezt a Georginát?
13: De most várjál, eljegyzés volt, vagy lakodalom?
12: Esküvő, lagzi. Itt nagy esküvő volt.
14: Lagzi.
12: Hogy nézhet ki Cristiano Ronaldo esküvőjén a tessék? Tehát mi folyik? Aranyszökőkút folyik? Kik lehetnek? Hol csinálod? Tehát te vagy Cristiano Ronaldo, hol csinálod az esküvőt? Tessék, mondjatok egy-egy helyszínt.
13: Na, hát várjál, ugye a
14: Margit-sziget.
12: Margit-sziget, jó, igen, te makót.
13: Nagy embereknél ugye az van, hogy kibérelünk városokat. Hát ki volt a múltkor, aki Velencét meg is akarták ölni a csávót?
12: Igen, tudom. Tudom, a Jeff Bezos,
13: ugye ott a teljes tiltakozás volt, mondjuk a mi velencénket, én nagyon szívesen odaadom Ronaldónak.
12: Látom, hogy ott Agárt környékén ott egy dinnyárosnál Ronaldo alkutazik nagyon ott az iszabba, belába, félig a sárba, hogy mi legyen. Na tessék, nem tudunk semmit, csak hogy megnősült. Hol volt az esküvő? Én direkt nem olvastam el a cikket, csak kérdezem. Mi volt? Na, szolid, kedves, nagyszabású, rongyrázás, mi történt Krisztián Ronaldo?
14: Szerintem hátsó kert. Otthon, és úgy csinálták meg, hogy ne legyenek sok ismeretlen emberek, hanem egy kis diszkrét kis...
12: Tehát egy pici nem felhajtás hátsó kertben, egy ilyen kis félszuterén, 40 négyzetméteres kis panel hátsó kertjében valahol,
14: nem,
12: arra
14: nem,
12: gondolsz?
14: Az a saját házuknak a hátsó kertjében volt, szerintem felépítettek, ott nagy biztonságos kerítések mögött, és akkor...
12: Sajtó kizárva, barátok jöttek, ismerősök jöttek.
14: Abban nincs ugye sok nekik.
12: Igen, sok.
14: Elfértek.
12: Én nem tudom, te hol csinálnád? Tessék, te vagy Cristiano Ronaldo, hova viszed az esküvődet? Le kell nyugöznöd Georginát, a sajtót, mindenki erről beszél, majd kell csinálni. Ugye Jeff Bezos kivette Velencét, ugye?
13: Igen. Akkor igen. Kiveszem Párizst.
12: Egyébként az nem rossz.
14: Párizs?
12: Párizs nem rossz ötlet.
13: A Párizs az olyan szerint, egy csomóan tudjuk, hogy Uncsi, de Eiffel-toronynál kérik meg. Megveszem az Eiffel-toronyt, nem kiveszem. Megveszem az Eiffel-tornyot.
12: Lezáratod?
13: Lezáratom a francba, az összes turiszt.
14: Bekened májkrémmel?
13: Májkrémmel, föl van állványozva körbe, valami óriás plakátot magamról kiteszek, érted? Vagy a hoteljeimről is belül van az első emeleten az eskü.
12: Nem rossz.
13: Na?
12: Nem rossz.
14: Szerintem béna. Akkor de csak azért, mert mondja. Feri mondta.
13: Akkor mondja egy jó.
14: Szerintem az van, hogy víz alatti eskü volt.
12: Levettek, elmentek a víz alá.
14: Lementek.
13: Egy ilyen
14: buborékot képeztek a vizet, és speciális eszközökkel Jeff Bezosnak a segítségével. És akkor ott lett egy ilyen dohányzó és egy nem dohányzó buborék.
12: Aha.
14: És ott volt a lagz és az egész dolog, és utána pedig felhozták őket.
12: Én, ha én vagyok Cristiano Ronaldo, én elviszem valamilyen magánszigetre. Nem olvastam még, hogy hol, nem tudom, mit csináltak.
14: Csepe?
12: Például. Magánsziget, Barbados, egy saját sziget, helikopter leszálló, tiéd az egész sziget, és ott meg vagy. Nem, hova? Te elolvastad a cikket, tudod, hogy hol volt?
13: Várjál még.
12: Jó, na tessék, oké. Okay. Tehát a komoly helyszíget villantanod kell, tehát várjál, te vagy Cristiano Ronaldo, te villantanod kell. Én azt mondom, hogy Bahamák, magánsziget, oda szólok, mint a Bill Gatesnek, adod a sziget, és elrepülök valahova, és mondjuk egy szigettel lebonyolítom. Nagy buli, mindenki ott alszik, szálloda van, helikopter van,
14: jó.
12: De nem jöhet senki, légtérzár van, és hajózár van, tehát teljesen megközelíthetetlen.
14: Epstein Island, már lefoglalták, lezárták, senki nem engedek be? Tessék, nem kézenfekvő?
13: Hát az igen, de
12: annyi rossz dolog történt ott, hogy oda
14: nem... Még nem elfér egy, még egy.
12: Hát igen, oda valahogy nem vinném. De nem tudom elképzelni, ennél, hogy nem flancoltak.
13: Igen, hogy ennél rongyrázósabb, mint egy magánsziget. Vagy
12: Vegas,
13: vagy...
12: tessék, Vegas. Nem, az olyan közhelyes.
13: És akkor elvisz, hogy őket
14: bolygó,
13: össze.
14: Amire felmehettek.
12: De egyébként nagyon szeretik a nagy sztárok is Európát. Tehát, hogy nem véletlenül jönni. A George Clooney is a Komói tópartjára, meg vesznek francia villákat. Tehát szeretik az európai helyszíneket.
14: De biztos nem otthon voltam úgy.
12: Én direkt nem olvasom el, most kíváncsi vagyok, hogy ki mit mond. Ki mit mond. Egy ilyen zalakaros két csillag, az nyilván nem. Ugye?
13: Tehát ez... Mondjuk azt megemlegetné a nász nép.
12: 60 puszta? Na, az már lebonyolítható. Ott már lebonyolítható. Na mit tud Zsül? Mondd a részleteket. Hol volt Cristiano Ronaldo esküvője?
15: Lisszabontól fél órára nyugatra az óceánparton. Cascais, azt hiszem, jól mondom.
12: Ez a Cristiano se a régi. Elzöcsögtek valami kis barkasszal az óceánhoz, Lisszabonból.
15: Így van.
12: Fölállítottak két fehér sátrat, odahívtak egy násznépet, és ott volt az esküvő.
13: És aztán ment mindenki haza a végén.
12: Hát ez nem Ronaldóra val.
14: Mini... Hát figyelj, amúgy az van, hogy egy pontnak túl, hogy nem tudsz újat csinálni, ha esküvőről van szó, mert végülis még két ember kimondja a fogadat. Most így érted? Nem?
12: Igen, csak azt gondolod, hogy a brand miatt mindenképpen valami nagyon nagyot kell. De akkor ez szimpatikus, hogy ezt ilyen menjünk le az Atlanti óceánhoz, és akkor Portugáliától, Lisszabontól autózzunk le valameddig, és nézzük meg.
14: De Babót azt kizártak akkor?
12: Tessék?
14: Babót?
13: Baboti fesztiválon.
12: Igen. Az Instagram oldalán tudta, hogy feleségül vette Georginát, és az első 30 percben több mint 3 millióan lájkolták a bejegyzést a BBC cikke szerint, tehát 3 millió lájkopot kapott az első fél órában.
13: Na és ott nincsenek képek? Nem látunk semmit a buliból?
12: Nem látunk semmit, de az van, hogy az augusztus 11-e nem volt véletlen, mert hogy ezen a napon kérte meg Ronaldo egyébként a kedvesének a kezét. 10 éve vannak együtt, és egy madridi üzletben találkoztak. Hát mondtam, hogy a Gucciba volt, ott beugrott a Ronaldo. Jó, kit hívsz meg? Mi a kaja? Mi a... Írdatlan villantások, pincérek, fehér abrosz, nagy vetítés, nem?
13: Figyelj,
12: nem csinálhatod máshogy.
13: Kaviáron sétálsz be, itt nem vörös szőnyeg van, kaviár szőnyeg, érted? A pincérek, hogy hívják, homár farokkal csapkodják a vendégeket.
12: Igen, azzal üldözik őket, azzal és hozzájuk csapják.
13: A pára kapuból értett pezsgő jön, nem víz.
14: Nem, aztán alapból úgy kezdődik, ugye, hogy a szertartást kell ugye feldobni. Tehát amikor megérkezik, akkor a delfinek sorfalat álltak ugye, az óceánban, és akkor a kiáltak elénekelték az Ave Mariát.
12: Azt el tudom képzelni. Próbálom meg egyszer
14: Balázs átadni, hogy milyen delfin hang az Ave Maria?
12: Helikopterrel szállt le? Úgy érkezett meg? Valószínűleg nem, nagy tengeren. Tengeren jöttek.
13: Én tengeren jönnék.
12: Nem csinálhatod kicsibe, ha te vagy Cristiano Ronaldo. Tehát nem bújhatsz el egy kis kápolna.
14: Lóháton jöttek.
12: Hátulján.
14: Óceánparton. Hogy zümmögjön ott egy ilyen csettegő, amivel meghozzák.
12: De lehet, hogy ez a csaj normálisabb, nem? És azt, hogy figyelj kicsim, ne legyen nagy felhajtás. Te vagy Ronaldo, de vegyük az egészet tök szerényre, emberségesre. Igen. És ne csináljunk semmi nagyot. Mert már 10 éve a feleséged vagyok, már hajóztam, már repültem, már magahelikopterünk van, gépünk van, már mindent megéltünk.
14: Minden, csak azt nem, hogy azt mondod, hogy igen.
12: Igen, csak azt nem, hogy végre elvegyél feleségül, igen.
13: Van töltött káposzta, meg éjféli húsostál, egy ilyen.
12: Mi a szokták, a pénzrakás, biztos van egyébként. Valahol hátul a konca jött, zongorázik.
13: Megy a tárgy, vonatozás.
12: Iszonyatosan vonatoznak, aztán erre bolyák a mennyasszony. Nincsenek képek, ugye? Tehát, hogy teljes sajtó elzárás. AI-os képek nyilván megjelentek, meg nagyon sok mindenki, de nem szivárgott ki az esküvőről semmilyen fotó.
13: Az, hogy sikerült elérni. Mert azért ilyen helyekről mindig kijön egy-két kép.
12: Szerintem itt még az is lehet, hogy az a protokoll, hogy telefon letesz.
13: Elvesz mi?
12: Hogy biztos, hogy elveszik a telefonodat. Tehát belépsz, és abban a pillanatban le kell adnod a telefont.
14: Hiába, hát, hogy elég barát... csak ugye a wifi-t így kikapcsolni. Kihúzták a routert?
12: Hát attól a telefon, te megtudod a fotót, megtudod csinálni, és később aztán ez elküldöd. Ez horror pénzeket fizetnének. Gondolod, de Cristiano Ronaldo esküvét, ezt el tudod adni a Sunnak, vagy a BBC-nek, vagy valakinek. Biztos, hogy horror pénz. Iszonyat pénz. Egyébként cukik így együtt, szóval, hogy valahogy ők így jól néznek. Én nem tudom, mekkora a láv, meg mennyi szól ennek a külvilágnak, meg hogy vannak ők valójában, ezt nem tudom soha megítélni, de kedves csajnak tűnik, nem?
13: És fontos információ, hogy 11-e azért volt, mert 10-én jött meg a fizúja Ronaldónak, és akkor valamiből ki kellett fizetni.
12: Igen. Meg kellett várni az utalást, hogy megérkezzem. Hát azért ott
13: ki lehetett a fellépő? Minden ilyen nagy esküvőn van valami nagy sztár.
14: Hát itt ő volt az dekázgatott.
13: De nem, egy énekes, tudod.
14: Igen, fejelgetett egy kicsit. Dekázgatott egy kicsit.
13: Nem, hát elhívják itt, amit a Rihannát. Vagy...
12: Valószínűleg egy ilyen Ross Stewart méretű. Brian Adams, Ross Stewart, Rihanna. Tehát valaki azért...
14: Ez ilyen Dundee duó szituáció.
12: Igen,
14: szerintem.
12: Azt gondolom.
14: Nem tudom, hogy a helyi megfelelője.
12: Hát a dupla kávé hangolta nagyon a kis gitárszintetizátorát.
14: Hát valami helyi. Double espresso ott nyomta. Szóval biztos, hogy van hely, ilyen Dundee duó, biztos vagyok benne.
12: Nekem egyébként tetszik, hogy ezt valahogy olyan zártan csinálták. Ha ez tényleg ennyire zárt volt, én ezt bírom. Hogy Cristiano Ronaldo, aki a nyilvánosság előtt éli az életét, és mindent tudunk róla, nem, ő valahogy azt mondta, hogy oké, akkor a sajtó kizárásával. Ez a miénk, ez a nap. Ezt nem...
14: Csendes esküvő, hangos válás. Szerintem ez így, ez a megfelelő kombináció.
12: Csocsesz volt a fellépő, ezt most már mindenki tudja. És a Pócs János benn volt szemüvegben. És nem Emilio volt, hanem Emiliárd.
13: Nagy pénzt lehetett volna kérni.
12: Ha Cristiano Ronaldo esküvőjét elviszi oda, ingyen mész.
13: Szerintem igen.
12: A fővi a Ross Stewart, és azt mondja, gyere, énekelj nekünk két dalt, vagy Tom Jones-t. Mert a feleségem nagyon szeret, akkor Tom Jones azt mondja, hogy persze, Cristiano, megyek, $2 millió.
14: Menj azt, hogy táncba beugró.
12: Jó kérdés. Hogy ismerik ezt az intézményt, hogy mennyasszony tánc.
13: Igen, bár egy hallgató írt, hogy nem mennyasszony tánc volt, hanem dekázó verseny.
12: Igen, és ezt Szotyi pucolás szájban.
13: Nem kérsz, hát hogy nem kérsz már mi? Ilyenkor? Ki kell fizetni a technikát, vagy a zenészeket, az tök oké. De egyébként még egy Tom Jones azt is megtenné, szerintem, hogy ő kifizeti a zenészeit.
12: Hogy odaugrom, és énekelek neked kettőt, mi?
13: Egy. Aha. Hát az mennyire sutyerák egy Cristiano Ronaldo-ról toll pénzt kérni? A fellépésen.
12: De amikor te vagy Tom Jones, és azt mondja, gyere, figyelj, idődet rászánod, magángéppel mész, bevisznek, kajáltatnak, ott alszol, de hogy ennek azért ára van, nem? Elérekelnéd ingyen? Azt mondta, hogy fél Ronaldo, jövök, de énekelek neked két dal.
14: Szerintem itt amúgy nem a Ronaldo választott a zenét, hanem a csaj. Szerintem ilyen Mariah Carey-szerű lehetett, vagy valami ilyesmi.
12: Tehát az volt, hogy háttérben a csaj irányítja itt a szálakat erősen?
14: Szerintem az esküvővel kapcsolatban, tehát szerintem az volt, hogy jó, te rukatod a bőrt, és ott fog külön a lelátón hosszú éveken keresztül, de amikor jön a lagzi, akkor kussosz!
12: Akkor ön, igen. Hát mégis azért az esküvő a sok szempontból a nőről szól, az az ő napja, igen, kell, hogy legyen, nem?
13: A férfiak akarják.
12: Meg az úgy róla szól, meg az ő ruhája, meg az ő sminkje, meg... Nekünk férfiként azért ez egyszerű. Fölkapsz, amit oké, de hogy az egész nap, amit ő ott eltervez, azért az leginkább a nőről szól.
14: Egy kis dezodoros mellett is. Fölkapsz, amit egy kis dezodoros kész is.
12: Pestiközöd a hónoraját, fölveszem valamit is.
13: Érettségi öltön, jó, mi mehetünk.
12: Érettségi zakodat fölveszed, és aztán igen. Nyitó tánc Victoria Beckham.
13: Az legendás volt. Mit viszel ajándékba Cristiano Ronaldónak?
12: Na, ez egy
13: tehát
12: jó kérdés.
13: Meghívnak téged, egyszer csak megérkezik a postás egy gyönyörű esküvői meghívóval. Hát biztos, egyébként... hogy oda van írva, hogy nem kérünk semmi. Na de valamit csak viszel.
14: Feri, ezt nem hiszem. Feri, gyere! Nézd már, ezt nem hiszed. Mit vesz? Ezeknek nem mit veszünk?
13: De mit veszel?
12: Ott ez vagy a világ leggazdagabb focistája, az egyik leggazdagabb ember. Tudod, hogy az egész eskő az nagyjából nem tudom hány milliárd forintból jön, és ajándékot kell vinned Cristiano Ronaldónak. Tessék.
13: Na?
12: Mit viszel? Hát, mi az ajándék? Minek örül?
13: Én egy labdát vinnék egy Messi aláírással.
12: Egy labda, egy Messi aláírás, az egyébként a szemtelen. Ez jó.
13: Biztos örül a
12: Én nagyon nagy bajba lennék. Nagyon. Kocsia van 100, magángépe van, helikoptere van. Olyan személyes, intim kapcsolatban nem vagytok, tehát annyira nem ismered, de mégis vinned kell neki valamit, tessék.
13: Vagy csak egy ilyen foci relikvia.
12: De foci relikviát, de nem mindenki lesz. Azt visz. Tehát nem mindenki azt valamilyen focisat vinne.
13: Nem tudom, és egy pelémezt kap, annak csak örül.
12: Igen, egy, azt mondják, hogy ajándék világbajnoki trófea máshol. Júj, az egyébként jó. Ami soha nem lesz meg
13: sikerült,
12: neked.
13: Tessék.
12: Ez már nem is lesz látva, hogy mennyit futottál az előzőn, de akkor ezt tedd fel, igen. Egy replika VB trófea. Az egyébként egy jó gag szerintem. Ha azt valaki megcsinálja. És látva az ő egóját meg hiúságát, nem gondolnám, hogy felhőtlenül röhög rajta. De az, ha azt megcsinálod, akkor az egy jó gag, hogy viszel neki egy ilyen VB trófea relikviát. Vagy egy ilyen replikát. Az jó. Egy sportszárat. Biztos nagy vakítás volt azért.
14: Hát nem tudom, itt írek többen, hogyha én mennék, biztos egy robogót vennék neki, ugye egy
13: babetát. Igen, most már állat, mindig bevált.
14: Igen, és amúgy tudjátok, mi nincs még? Herendi robogó, Herendi babetta.
12: De ez a Herendi, ez nem csak nekünk egy ilyen nagy dolog, hogy látod ott
14: az
12: a formát.
14: Az mindegy, de mi magyarok vagyunk és beképzeltek, úgyhogy az azt jelenti, hogy nekünk nagy dolog, mindenkinek nagy dolog.
13: Akkor kell lennie.
14: Ez így van. Tehát az, ne add már lejjebb, Balázs. Ne legyen már valami nemzeti öntudatod.
12: Hogy egy ilyen Herendi dolog, aha.
14: Aha, nem, de egy Herendi robogó, de úgyhogy rendesen egy tank, mert minden az
12: itt. Az jól néz, az mondjuk az szép. Az jól néz ki.
14: Nem biztos, hogy oda kocsantanád utána a biciklitárolónak, de amúgy igen.
12: Az jól néz ki. Hány gyereknél tartanak ők már? Mi van most a helyzet náluk? Hát... Örökbefogadott, Rodrigo is hozott, Ronaldo is hozott. Ott valami, de ilyen mozaik családban vannak, ők sokan
14: Rodrigo?
12: Vannak.
14: Rodrigo?
12: Vagy Rodriguez, vagy ki a csaj?
14: Rodrigo mit hozott a házasságban?
12: Vagy akkor Ramirez, vagy hogy hívják a csajt, nem tudom. Fali Seikóra, azt tudni nem. Egyébként az nem rossz gag, egy ilyen aranyozott, vagy egy ilyen műarany Fali Seikórát vinni, az nem rossz egyébként. Egy üvegkovászos uborka, az se egy rossz megoldás. Bajba vagy azért, nagyon hogy mit vigyél Cristiano Ronaldónak?
14: Hát valami ego csiszolást vinnék neki szerintem.
12: Tehát pont arra, hogy amitől kicsit visszavesz?
14: Nem. Hát valami, amit tudod így...
12: Ja, ami fényezi neki. Még magát igen, egy kicsit. Aha.
14: Én lefestetném őt az abban az állapotában, amikor nem volt kész az új fogsora. Emlékeztek rá?
12: Igen, milyen fogai voltak.
13: Van már egy szobor róla.
14: Igen, oda, azt a szobrot azt megönteni aranyból, és megkapni, odaad neki.
12: Az aláírt Illés Béla kitérdelt mackó, az jó. Azért trollfoci tagsági kártya, tehát azért vannak jó tippek egyébként. Kovászos uborka az most is nagyon megy, egy hatos tányérkészlettel nem nyúlsz mellé. Egy jó mosogatógép, vagy egy mosogép, azzal nem mész mellé, illetve most nagyon divat, ugye a magyar eskövérnék kaparósorcs, egy szintén nem mész mellé, igen. Mi van, azt mondod, hogy figyelj, Ronaldo, tök gazdag vagy, megvan minden, köszönöm a meghívást, én nagyon szeretnék nektek sok boldogságot kívánni. Semmit nem hoztam. Paraszt vagy?
13: Sem, nem. Miért
12: Sutyó
13: nem,
12: vagy?
14: Nem, nagy hiszem. Ölelés.
12: Ide, kibújjunk ide. Igen, na ki jön ide. Egy óriás ölelés.
14: Vagy ami a legjobb, hiszem egy vers. De egy olyan vers, hogy...
12: Amit ezt teszavalsz el.
14: Igen, tehát rendesen tudod az, hogy már mindenki megnyugodott, túl vagytok az első fogáson, te meg...
12: Na most az én ajándékom jön.
14: Csókot! Igen, na. És akkor ott van ez a rímek beszedet, amikor olyan a vége a verseny, mintha valami pervers dolgot mondanál, de aztán elharapod, és jön a következő. Figyelj, én attól hányit tudnék. Tehát az annyira kellemetlen, nem, de meg
12: igen,
14: van ez az
12: igen,
14: azért.
12: Jaj,
14: megmutatja
12: nagyon rossz.
14: Az aranykának a pitába voltak, meg vannak
12: a ezek. A rím kellemetlen.
14: Figyelj, ez a legalja. Tehát ezt meg hivatalosan meghúzom vonat, ez a legalja.
12: Igen, na egy ilyet, felállsz egy ilyet álmodat. Igen, és akkor igen. Vigyétek ki, igen. Házassági szerződés olyan, ők kötnek?
13: Biztos.
12: Biztos van, nem?
14: Azt hiszem, a leghosszabb házassági szerződés, ami a történelem folyamán kötetett.
12: Le van ott minden.
13: Irgalmatlan vagyunk van.
12: Már valószínűleg megkötik, igen. Mök kislányka nem jár rosszul, gondolom, de hogy azért biztos, hogy megkötötték a dolgot.
14: De vannak olyan házassági szerződések, az nagyon tetszik, hogy megvan szabva, hogy mit kell elérni. Tehát ilyen rendes ilyen jutalmazási rendszer van, de motivációs.
12: Hogy?
14: Például, hogy ha szülsz neki egy fiút, akkor erre és erre vagy jogosult. Ha szülsz egy fiút és egy lent, akkor erre
12: ne
14: és
12: csinál.
14: Erre. Ha 10 évig kibírod, akkor erre és erre. Hát azt mondja, hogy a Mariah Carey volt pont, aki így házasodott, nem? De. És akkor azt mondja, hogy 10 évig
12: benne voltak a pontok.
14: És kellett szülnie két gyereket, hogy valami ilyesmi volt. És akkor kapott 10-ét, és akkor kapott egy nagy lóvét a végén.
13: Mert rájekeri, tele van lóvéval.
14: Hát jó, de nem.
13: Ja, hogy nem annyira nincs tele. Aha, hogy mindig lehet rápakolni.
12: És akkor megvolt, hogy 3 évente egy gyerek, ha azt megcsinod, akkor még plusz 15.
14: De ez nem egy tiszta
13: bűnös? Kisebb tervek nincsenek benne, hogy esti elmosogatás.
12: Igen, $5,000, igen. A blokk tisztítás, $3,000.
14: Péternek úgy van, hogy lefesti a sufnit.
12: Megfortozza az oknit, ha kicseréli a WC-deszkát, kicsavarja az égőt.
14: A gurtnikat visszarakja helyére.
12: Kicsit más, mint a Ronaldo szerződése, de azt sem rossz.
14: Így van, hát racionálisnak kell maradni.
13: Amikor a takaród, ugye, az így hújtózkodj.
14: Hát így van.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibi

0: arcuk mögött minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili, Jamina, Metger Victoria, Chauri, Lutfi Begi, Wilcox, Newey, Brickley, Alla Wingards, Joer Junior, Kollár, Pure Beat, Pulmex, Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió 1 Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
3: Világmárkák, világra szóló áron.
4: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Rozmarink cukrászda Tiszafüred. Elfelejtetted előre megrendelni a párod születésnapi tortáját? A barátod grillpartiára vinnélek csomag finom kávét vagy egy üveg egribort ajándékba? Megoldjuk, számíthatsz ránk. Minden nap azonnal elvihető tortákkal várunk a megújult Rozmarink cukrászdában, a régi Korona cukrászda helyén. A hagyományos és a modern cukrászat finom termékei mellett a cukor, tej és lisztmentes, saját készítésű süteményeinket is megtaláljátok napi kínálatunkban. Ha a napi mókuskerékben megpihennél néhány percre, szeretettel várunk egy finom rozmarink kávéra, limonádéra, vagy egy igazi, sűrű, forró csokira. Rozmarink cukrászda a régi Korona cukrászda helyén. Tiszafüred, főút 28, a Deák térnél. www.cukrászdatiszafüred.hu.
8: Élményfalu vízipiac, Sarut. Egy újabb Slow Living Piknik a Tisza tópartján. Augusztus 29-én szombaton 8 és 14 óra között. Helyi termelők, kézművesek és gasztronómiai élmények várnak Sarudon. Élményfalu vízipiac, a Tisza tó több ízben.
9: Megszokott ízekkel és régi árakkal várja a régi és új vendégeit a Lizó pizzéria és ételbár. Pizza, gyrosz, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján, 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk Tiszafüred, Főutca 57, telefonszám 0630 605 69 09, 0630 605 69 90.
10: Önt is várja a tiszafüredi Mészáros Autószerviz a Debreceni út 82-ben, a Volt Fülöp tüzéphelyén. Személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági járművek, teljes körű javítása, műszaki vizsgára felkészítése, vizsgáztatás lebonyolítása, gépjármű diagnosztika. Személy- és tehergépkocsi hibakód olvasása és törlése, lerobbant autók mentése. Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt téglagyár utáni telepen. Telefon 0630 621 59 11. Mészáros Autószerviz.
11: Homokszórás, hegesztés, egyek. Régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző fa, fém felületeken is. További szolgáltatások. Autóalvász szemcseszórása, üregvédelem, alvászvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás. Fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon: Homonnai Gábor 0670 230 42 29. Vagy megtalál minket a Facebookon is. Homokszórás, kötőjel hegesztés, egyek. Homokszórás, hegesztés, egyek.
1: Reklámot hallottak.
0: Tisza tó legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
12: Idén is beiskolázási támogatással segítik a helyi családokat Berekfürdőn. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A beiskolázási támogatás Berekfürdőn nevével ellentétben nem csak az iskolásoknak jár. A bölcsödébe és óvodába járó gyermekek után is igényelhető, a felső jövedelemhatár pedig kifejezetten kedvező. A támogatás mértéke a gyermek életkorától és az oktatási intézmény típusától függően alakul. Az igényléshez kérelmet kell kitölteni. Az igénylési időszak 2026. szeptember 1-től október 15-éig tart. Részletek a szoljon.hu cikkében. Több ponton is szigorodtak a közösségi együttélés szabályai Törökszentmiklóson. A képviselőtestület legutóbbi ülésén módosította az önkormányzati rendeletet, amely alapján számos köztisztasági és közterület használati szabály megszegése szankcionálható mostantól. A módosítás értelmében közösségi együttélési szabálysértésnek minősül például, ha az ingatlan tulajdonosa nem gondoskodik az ingatlana előtti járda és zöldsáv tisztántartásáról, a fű nyírásáról, vagy ha elmarad a járda, hó és síkosság mentesítése. Részletek a szoljon.hu cikkében. Úgy megromlott a pénzügyi helyzet Turkevén, hogy az önkormányzat már 100 millió forintos működési hitelt is felvett és további megszorításokra készül. A városvezető szerint a rossz pénzügyi helyzet Turkevén azért alakult ki, mert egyszerre csökkentek jelentősen a bevételek, miközben a működési kiadások tovább emelkedtek. Sallai R. Benedek elmondta, hogy a következő napokban olyan döntéseket kell meghoznia, amelyek létszámcsökkentésekről, szerződések felmondásáról és minden lehetséges kiadás azonnali visszafogásáról szólnak. Részletek a szoljon.hu cikkében. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeiek is az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon tájékozódhatnak. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon. Itt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsodabaúj-Zemplénben és Pest vármegyében valósul meg. Végül a várható időjárásról. Ma is a napsütésé lesz a főszerep. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli szél. Napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
13: Mi van ezzel a Trump-a? Hallottátok, hogy mi történt?
14: Óriási
13: a sztori. Óriási a történet, hogy itt mire képes az amerikai titkosszolgálat. Trump ugye elment Törökországba. Ugye ott volt egy... Hát mi volt ott? NATO csúcs?
14: Baráti megbeszélés.
13: Baráti megbeszélés volt, aztán ott annan Trumposkodott egy kicsit. És amikor jött volna el, hát ugye Törökországból, akkor elvileg és állítólag az irániak őt megfenyegették. Most ez a fenyegetés, ezt tudom, hogy hogy zajlik. Milyen vonalakon zajlik ez a fenyegetés?
14: Igen, kit hívsz föl, ha meg akarod fenyegetni Donald Trumpot?
13: Igen. Mit tud az amerikai titkosszolgálat? Hova érkezik Donald Trumpnak Törökországban egy iráni fenyegetés? A mailboxára? A telefonjára? Na. Az amerikai titkosszolgálat elkap egy e-mailt valahol? Hova érkezik fenyegetés vajon? Nem tudjuk.
15: Ez van egy ilyen, hogy
14: fenyegetés kukac.
13: Citrommail.com.
15: Igen.
13: Igen. Na de várjál, nem is ez a lényeg. És ezért úgy döntött a titkosszolgálat, hogy hát ők azt szeretnék, hogy ne ültessék föl az elnököt az Air Force One-ra. Ugye ez az Air Force One, ez a nagy amerikai jumbo jet, ez a négyhajtóműves.
15: Ez hagyta ott ugye a petéket Bariban.
13: Ez igen, ezzel hozzák most Bariból őket, igen. És oké, mondták, az amerikai titkosszolgálat azt mondta, hogy akkor mi fölültetjük az Air Force One-ra, de amikor nem figyelnek az újságírók, se a család, se a személyzet, akkor gépet cserélünk.
14: Tehát a család se tudta?
13: Senki nem tudta állítólag. És
15: lecsen. Ez milyen fenyegetés akkor?
13: De nem a fenyegetésről tudtak, hanem lehoz...
14: Na... Azt sem merték elmondani senkinek.
13: Úgy vagy ott, ahogy én az előbb a napfogyatkozásban. Belekérdezze valamit a Libiből, de annyira nem vagy benne, hogy semennyire.
15: Megérdemelted. Igen. Annyira megérdemelted.
13: Igen. Csizmával rúgtad szét a felvezetésemet, ahogy én a napfogyatkozásodat. Na de várjál, Washington Post kinyomozta, és ilyen, most milyen afkósak ezek? Azt mondták, hogy le kell hozni a Trumpot a gépről, de nem tudsz kisétálni, mert azt mindenki látja, hogy te lesétálsz a gépről. Hova teszed?
15: Kiszivattyúzták.
13: Nem rossz szerzett.
14: Csőposta.
13: Hova teszed Trumpot?
14: Hát a izén, a bőrön leeresztőn.
13: Nem rossz ötlet a bőrön leeresztőn, de ennél ők egy kicsit fifikásabbak voltak, és azt mondták, hogy nem fér bele Trump egy bőrönbe. Hogy tudsz még valakit lecsempészni? Hát
15: a szivattyús kocsi, ami kiszívja a csártamlát a kocsinak az aján.
13: Igen, és középen ilyen Trump alakja lett a csőnek. Igen. Na?
15: Büfékocsi?
13: Jó nyomon vagy.
15: Öcsém. A büfékocsi hozták? Abban műben vannak?
13: Büfékocsi, hát az emtesség hívják. Büfékocsi. Nógrádi Ropival, meg én Balaton szerettem. Ja. Büfékocsi. Mi az a büfékocsi?
14: Borsoli sör, meg ilyenek.
15: Abban voltak mézes puszedlik. Oda verekták harmadik.
14: Ételszállító kocsiba.
13: Belegyömöszölték Trumpot egy ilyen ételszállító kocsiba. Uh-huh. Ez megvan,
15: de
13: ez
15: úgy,
13: a jelenet.
15: Úgy, mint a régi kémfilmekben, amikor tolták, amikor tudod, jön a stewardess, és tolja végig azt a szekeret, azt a fém szekeret, abba be kellett talán guggolnia, abba begugol, és letolták az izéről.
13: Igen, hát berakták abba, és ugye ott van, mindjárt meglátod a fotót.
15: Ezért Leslie Nielsen filmekben?
13: Figyelj, ez egyértelmű nagy durranás. Tehát itt vannak ők még a NATO csúcson Törökországban.
15: Ki az, hogy fehér cipőbe ment a NATO csúcsa?
13: Ő Trump. Már nincs annyira jól. Nézd meg a szemét, meg úgy az egészet. Felszáll a gépre.
14: Integet.
13: Száll föl a delegáció, szállnak fel az újságírók, megy mindenki fölfelé, lépcsőznek, hogy azért nagy felhajtás, nagy limuzinok, mindenki ott van. Hopp!
14: És ott az ellátmányos cucc, amit fölemelnek.
13: És ott az ellátmányos cucc, csak hogy ezt a nagy bódét, ezt nem tudod fölemelni teljesen, vagy odarakni a lépcsőhöz, ezért berakták egy kisebb kocsiba, és a kisebb kocsiból egy pallón keresztül áttolták ebbe a nagy fém tartályba. És leengedték a tartályt, és kiszedték a gépből. Az megvan, hogy egy ilyen kis folyosos kocsiba ott
14: fekszik a Trump. Bebújni?
13: Komoly fenyegetésünk van, bújjon be. És ugye a személyzet se tudta, hogy nincs Trump a repülőn, az újságírók se tudták, a család se tudta, senki nem tudta, hogy Trump nem velük utazik.
14: De a családnak például mit mondasz, hogy az elnök úr kakillén van felszállás közben?
13: Nem is ez a család. Több rossosat elnök úr.
15: Valószínűleg le fogják lőni a gépet, úgyhogy a család maradjon nyugodtan, és akkor az elnök úrat meg elviszik, vagy ez mi volt? Ez?
14: És ott megy el a gép, és simán átmegy egy másik izére, reptérre, és ott felszáll.
13: Ott van, ugye bekeretezték itt a kimerevített képet, tehát egy ilyen rendes kis autóval őt leszették, berakták egy autóba, és átvitték egy másik gépbe. Az Air Force One fedélzetén maradt egyébként a Fehérház munkatársai, ott maradt a sajtó, ott maradtak néhányan a biztonsági művelet vezetői, de Trumpot pedig átcsempészték. Mert hogy egyébként, ha iráni fenyegetés van, akkor Törökországban lelőheti az Air Force One-t az iráni hadseregebe. Erre még van esély.
14: Igen, a török légtérből vagy a Iránból elérhető a török légtér.
15: Szerintetek nem para, hogy a családját ott hagyták rajta?
13: ez egész nagyon fura.
15: Nagyon veszélyes ez az út, úgyhogy mindenki mehet, csak akkor Trump nem menjen. Nem.
13: És aztán ezt miért mondod el? Ez hát miért derül ki?
15: Az irániak tudják, hogy milyen fifikás az elnök.
14: Nem, hanem hogy az irániak ne lőjék le az elnöki családot. Tehát ahogy az elnököt átvitték a másik reptérre, az a gép fölszállt és elment, ezt előadták, ezt a sztorit, hogy ne lőjenek rá az elnöki gépre.
13: Hogy kiszedtük az elnököt.
14: Igen, hogy nincs rajta az elnök.
13: Jó, csak ez utólag jelent meg.
14: Akkor nem jó.
13: Tehát az nem jó. Ide valaki ezért így lehetett. Fejed, Donald, vigyázz, csukhatom. Igen, tehát hogy akkor valójában berakták ebbe a kis kocsiba, átvitték egy nagyobba. Érted? De az ilyen sikeres az adművelet, akkor tehát meg nem mondtad el?
14: Igen, mert
13: az egész sántit.
14: Hát legközelebb az összes ilyen ételszállító kocsit ki fogják lőni.
13: Igen.
14: Ugye, ami jön le.
15: Azzal fogják kezdeni.
13: Kirövök a lételszállítókat, igen.
15: A bagettesekkel végezzünk, aztán jön a többi.
13: Ilyenkor vajon az elnök, ő beleszólhat, hogy könyörgöm, hozzák a családomat is, ha van veszélyeztetés? Ott van mégis a feleségem, hozzák már. Vagy csak viszik az elnököt, nincs beleszólása, de a család ott marad. Köszönjük szépen, ő ezzel reszkírozza azt, hogy velük valami történik.
15: Hát annak az elnöknek, akinek mindenben van beleszólása, aki a foci VB-be beleszólt, az nem mutatja meg, hogy mentsék meg a családját.
13: Hogy akkor hozzák a családot? Vagy akkor vegyék már ki a gyerekeket, vagy vegyék már ki a feleséget. Azért ez így nagyon fura.
14: Elnök úr, egy büfékocsi van, csak önférel.
15: Őt átvitték egy antáliai ilyen all-inclusive étterembe addig. Hát, tudod,
13: igen. Ott emelik le a kocsival, látod? Ez az a nagy ételszállító ilyen, hát tulajdonképpen konténer, amiben őt átemelték, és amit aztán leengedtek a lépcsőn.
14: És például ez előre meg van szervezve?
13: Ja, ezek a jó kérdések.
14: Amikor már kimentek, tudták, hogyha bármi van, akkor így menekítjük ki, vagy ez ott alakul ki?
13: Szerintem nagyon sok minden ott alakul. Szerintem a fenyegetés is bejött, le kell szedni az elnököt a gépről, ne derüljön ki, és összeül egy tím, hogy tudjuk leszedni nagyon gyorsan. Ételszállító, kocsi, letakarjuk. Tehát hogy szerintem ez egy csomót improvizálhatnak ők is, nem? Komoly a fenyegetés, le kell szedni a gépről. Akkor
15: azt
13: tegyük
15: mondják,
13: át máshova.
15: Majkát is így viszik Erdélybe.
13: Annyi, hogy nagyon fura lesz a kihangosítás, majd ugye konténerből énekel.
15: Itt majd ugye a vonathoz fogják majd ugye a büfékocsiba feltolni.
13: Igen, föltolják. Ugye Majka is kapott egy fenyegetés, hogy most ő nem tud elmenni Erdélybe. Simán lehet, hogy csak Trump csak súnyiban Tenerifére akart szokni a gyerekekkel. Trump amúgy is egy gyíkember, egy klón valójában. Azért ott lennék ezeken a megbeszéléseken, amikor ezek így születnek. Milyen izgi lehet, nem? Milyen szintű a fenyegetés? Komolyan kell-e venni? Hát az iráni légierő, ha felszállt Törökországban, le tudja szedni az elforfánszolót.
15: De mi van, hogyha nem is volt fenyegetés?
13: Csak a felhajtás kedvéért csinálták?
15: Csak összevesztek az asszonya.
13: És mondta, hogy inkább ülök egy ételszállítóba.
15: Nekem ebbe ennyi volt.
14: Én nem utazom veled hazáig.
15: Így van. Aztán átült.
13: Az jó kérdés. Aki tolja a kocsit? Ő tudja, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke ott gubbaszt a kocsiba.
15: Abdul óvatosan.
13: Ha ezt most elrogod, Abdul, sárogunk, hogy...
15: Mustafa, figyelj ide, Mustafa! Erre gondolsz?
13: És ha finger nincs, hogy benne az elnök, akkor néha belerúg egy kicsit a kocsiba, hogy mennyi állakadt a kerék,
14: vagy érted? Ott hagyja valahol. Tudod, letolja. Jó, van, ez kész.
13: Abdulnak szólnak, hogy nagyon fontos a csomag. Jó lenne normálisan tolná, és néha beveri az elnök a fejét a kocsiba, mert Abdul mindenek neki tolja.
14: Bocsánat, elnök úr.
13: Elnök úr, az első napom kicsit ideges vagyok.
14: Elnök úr, sose toltam még elnököt.
13: Igen, nehezebb, mint a reggeli.
15: Szóval, és hogy... olyan megbontotta benne a kajákat?
14: Ja, biztos lehetsz benne, hogy belevesz minden.
13: Tehát arra gondolsz, hogy mire kinyitják, addigra ott van ilyen májkrémes szája, kicsit tejszíjabos orral.
14: És alszik.
13: És alszik, és három darab gumicukor még ott van a melkasának.
15: Az opposszumot.
13: Gesztenyepürét.
15: Emlékeztek arra az opposszumra, kezdett betörni cukrászdában. Na, én így képzelem az egészet, hogy... hogy lejön, minden pudigról le van gyalogat, mert tejszíjabb. Tudod?
13: Igen. És ő már nagyon alszik, igen. Ő már nagyon kész van, igen. Fura haja van ennek a rizses húsnak. Sanyi küldte nekünk. Kized utána felszolgálják. Hát jó, nem rossz, kicsit érdekes. Szóval, hogy ez egy jó kérdés, és ilyenkor ő is benne van a gegelésben? Elnök úr, ki kell vinnünk, hogy vigyük? Vagy kész koncepcióval mennek hozzá a titkos szolgálatok, és azt mondják, hogy elnök úr, megvan a megoldás, visszük kocsiba. Ő valószínűleg nem szól ebbe bele, vagy nincs ott a gegelése.
14: Neki mire elmagyarázod?
13: Azért azt tudod, mekkora egy ilyen kocsi?
14: Hát nem
13: azt,
14: nagy.
13: Azt a sorok között tolják.
14: Hát de ne, nem oba tették bele.
13: Hát a nagyba tették, de a nagyba valami átvitték a nagyba. Tehát ő ugye nem tudták kivinni a nagyba.
14: De abban nem fér el. Meg azért, na, talán nem kicsi.
13: Elnézést, a parfümöt meg a sosmogyorót vegyek ki, elnök úr, mert kicsit nyomja a lábát.
15: Van egy rendelésünk, akkor ebből az aranyórából egyet adjon már ki.
13: Két parfümöt meg egy aranyórát, meg egy szivart adjon már ki, elnök úr. Jó, nagyon szeretem ezt a hírt.
15: Abdul, a hagymás hoddogot ne add. A hagyma alatt van Trump. Írt az egyik hallgató. Ja, Istenem.
13: Igen, szóval azt mondja, hogy egyre viccesebb ez az amerikai elnöki, mint intézmény. Tehát régen valahogy azért ennek volt egy ilyen respektje, meg úgy nem tudom, valahogy azt gondoltad, hogy megjelenik az Air Force One, és úgy ránézsz, és azt mondod, igen, ez menő. Most látom, hogy egy ételszállítót Abdul hatszor nekitolja a Trumpot a izének.
15: A Duty Free kocsiba,
13: a parfümmel együtt, meg a izével, a sorsmogyoróval. Ott azért azt már nem tudod annyira
15: komolyan. Hogy lehet ezt összehozni azzal az emberrel, akit meglőttek, még ott integetett, még meglőtt füllel.
13: Igen.
15: És akkor utána meg...
13: Ül egy kocsiban gyáván.
15: Igen, most meg

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ennél egy hamisítatlan tiszai halászleve, egy incsiklandó harcsapaprikást, vagy egy mennyei túrógombóc, akkor parkold le a Verdát, kösd ki a Ladikon, vagy csak pattanj le a Bringádról, mert a Bárka étterem Abád szalókon csak is téged vár. Impozáns helyszín, páratlan ízélmény. Bárka Szalók Yacht Club, a magyar konyha szerelmeseinek. Itt azonban nem állunk meg. Az olaszos ízek kedvelőit is meghódítjuk, ugyanis nálunk serceg a tészta, táncol a láng is, mivel igazi nápolyi pizza sül a kemencénkben. Nyitva tartásunk a Bárka Szalók Yacht Club Facebook oldalon. Asztalfoglalás 0630 375 39 59. Kocincsunk egyet a nyárra.
3: Európa legnagyobb édesvízi akváriuma, 3D-s mozi, kishajós kirándulás, 7 hektáros állatpark, zümmögő tanösvény. Kicsiket és nagyokat is vár egy felejthetetlen, természetközeli élmény Poroszlón, a Tiszatavi Ökocentrumban. www.tiszataviökocentrum.hu a természet élménytára.
4: Az otthon a részletekben rejlik, a formákban, a színekben és a jó döntésekben. Az Európa Bútorházban nem siettetünk, szakszerű tanácsadással segítünk, hogy az új bútor valóban biztos választás legyen. 2000 négyzetméternyi kiállítótér, különböző stílusok és azonnal elérhető készlet, hogy a végeredmény harmonikus és időtálló legyen. Inspirálódj online eubútorház.hu és látogass el hozzánk. Eger, Tárkányi út 21, Európa Bútorház. Minden, ami bútor.
5: Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást? Itt az ideje a felújításnak. Válassza a metási, cserepes vagy trapézlemeztetőit akár akciós, trendi, matvörös színben. Felejts el a tető problémákat, élvezze a biztonságot. Metásít, a lemezbe zárt érték.
6: Klímát szeretne, de nem tudja, hogy miért válasszon. Segít a döntésben a Tisztató Klíma. Regisztrált hatóságilag nyilvántartott klímaszerelőt keres. Tisztató Klíma. Klímák értékesítése, beüzemelése, karbantartása, tisztítása. Ingyenes tanácsadás, versenyképes árak, gyors, tiszta munka, akár 10 év garancia. Keressen bizalommal elérhetőségeink egyikén. www.tisztatóklíma.hu. Telefonszám 0670 628 7148. Tisztató Klíma.
7: Nem, ön nem az erdőben hallja a madár csicsergést, hanem a Hableány étterem teraszán üldögélve. A Tiszató fővárosában, Tiszafüreden várja kedves vendégeit a Hableány Hotel és étterem, közvetlenül a Tisza folyópartján, természetközeli környezetben. Éttermünkben a helyi specialitások mellett a hagyományos ételeket is megtalálja, a halászlétől a családi tálakig. Külön termünkben kisebb baráti, családi vagy üzleti rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Nálunk fizethet szép kártyával is. Hableány Hotel és étterem. Tiszafüred, Hunyadi út 2.
8: Asztalfoglalás, rendelésfelvétel 06 59 353 333.
0: Reklámot hallottak.
1: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
9: Idén is beiskolázási támogatással segítik a helyi családokat Berekfürdőn. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A beiskolázási támogatás Berekfürdőn nevével ellentétben nem csak az iskolásoknak jár. A bölcsödébe és óvodába járó gyermekek után is igényelhető, a felső jövedelemhatár pedig kifejezetten kedvező. A támogatás mértéke a gyermek életkorától és az oktatási intézmény típusától függően alakul. Az igényléshez kérelmet kell kitölteni. Az igénylési időszak 2026. szeptember 1-től október 15-éig tart. Részletek a szoljon.hu cikkében. Több ponton is szigorodtak a közösségi együttélés szabályai Törökszentmiklóson. A képviselőtestület legutóbbi ülésén módosította az önkormányzati rendeletet, amely alapján számos köztisztasági és közterület használati szabály megszegése szankcionálható mostantól. A módosítás értelmében közösségi együttélési szabálysértésnek minősül például, ha az ingatlan tulajdonosa nem gondoskodik az ingatlana előtti járda és zöld sáv tisztántartásáról, a fű nyírásáról, vagy ha elmarad a járda, hó és síkosság mentesítése. Részletek a szoljon.hu cikkében. Úgy megromlott a pénzügyi helyzet Turkevén, hogy az önkormányzat már 100 millió forintos működési hitelt is felvett és további megszorításokra készül. A városvezető szerint a rossz pénzügyi helyzet Turkevén azért alakult ki, mert egyszerre csökkentek jelentősen a bevételek, miközben a működési kiadások tovább emelkedtek. Sallai R. Benedek elmondta, hogy a következő napokban olyan döntéseket kell meghoznia, amelyek létszámcsökkentésekről, szerződések felmondásáról és minden lehetséges kiadás azonnali visszafogásáról szólnak. Részletek a szoljon.hu cikkében. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeiek is az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon tájékozódhatnak. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon. Itt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsodabaúj-Zemplénben és Pest vármegyében valósul meg. Végül a várható időjárásról. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli szél. Napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra! Extra!
11: Szerda este a Facebookon egy bejegyzésre bukkantunk, a Betesda Gyermekkórház tette ezt közzé, ők azok az intézmény, ahová a súlyos égési, vagy többek között a súlyosan égési sérült gyerekeket országszerte viszik, és hát nekik van egy csomó ágyuk, ahol a kisbetegek fekszenek, várják a gyógyulást, jönnek a doktorok, és akkor segítenek, az ápolók is segítenek rajta, de a 200 ágyból van egy darab nagyon speciális ágy, ami, hát ha én jól tudom, akkor most már több mint 20 éve igen, szolgálja a kis betegeket, mert nagyon félelmetes a dolog. Ez egy úgynevezett homokágy, ami abban segít, hogy azok a gyerekek, akiknek mondjuk a háta égett meg, azok viszonylag fájdalommentesen tudjanak feküdni.
12: Igen, állítólag gyakorlatilag ez egy olyan ágy, egy olyan speciális ágy, ahol majdhogy nem lebeg a gyermek ezen az ágyon, tehát nincsen alátámasztás, nem dörzsöli, nem nyomja semmi se a bőrüket, és ezért ez egy nagyon-nagyon hasznos szerkezet. És igen, ahogy mondtad, tehát, hogy nekem leesett az állam.
11: Hát egyrészt már azon csodálkozó, hogy egy darab hogy ilyen egy van, darab érted? Van. Egy ekkora intézményben egy darab ilyen ágy van, és ez 24 éve szolgál.
12: Működött,
11: most bekrepált és javíthatatlanná vált, úgyhogy meglepő módon ők szeretnének egy új ilyen ágyat, abszolút el nem ítélhető. Én mondjuk legalább 10-et szeretnék, de hát nyilván az ember sok mindent szeretne, csak ha pénze nincs rá, akkor ezt nehéz megoldani.
12: Igen, és hát ugye kitették a Facebook oldalukra, hogy hát közösségi gyűjtésbe kezdenek, mert hogy az intézmény ezt most így nem tudja kigazdálkodni. Egyébként, ha szóval bagatell összeg, de persze, 30-valahány millió.
13: 36 millió, tehát talán, 36 millió ha valaki forint. Tud gyűjteni pénzt, az mi vagyunk.
11: Ebben jók vagyunk, ebben is jók vagyunk. Itt van velünk dr. Tamásné Besenóra, a Betesda Kórház főigazgató helyettese. Jó reggelt!
14: Jó reggelt, sziasztok!
11: Hello, jaj, jó de jó, meg se kellett kérdeznem, hogy tegeződhetünk-e Nóra, ezek szerint igen. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, hát megdöbbenten olvastuk ezt a posztot, meg most már ezt elég sokan fölkapták és osztották. Mi ez pontosan, amire most gyűjtünk?
14: Ez egy speciális ágy, amit úgy kell elképzelni, hogy ebben a súlyosan égett gyerekek, akik úgy néznek ki, mint egy múmia, úgy képzeljétek el őket, mert az egész testterületükbe van kötözve, hozzánk kerülnek az egész országban ezek a gyerekek, különböző égési sérülésekkel, és nekik egy speciális homokágyra van szükség, ami lebegteti az ő testüket. Ebben valódi speciális homok van, és egy lepedő választja el a homoktól a gyermeket, és így nem nehezedik rá nyomás, és az ő sebei tudnak jobban gyógyulni, mert ők az egész testterületükön meg vannak égve, forrázás, különböző tűz esetek miatt, és ez az ágyunk, ez 24 éve a központ indulásakor lett beszerezve, és mostanra már olyan állapotban van, hogy már nem lehet használni, tehát mindenképpen cserélni kell, teljesen használhatatlan lett, és mert ez egy nem tervezett, váratlan helyzet, ezért a társadalomhoz kellett fordulnunk, hogy közösen tudjuk ezt megoldani, ezt a problémát.
12: Egy darab ilyen ágyatok van?
11: Volt.
14: Igen, itt kell, volt. Volt, igen, itt azt kell tudni, hogy egy ilyen ágynak a súlya is, tehát hogy összesen kettő ágyat bír el a födém, tehát ez több, mint másfél tonna egy ilyen ágy, ez egy nem egy szokványos ágy, és ahhoz, hogy biztonságosan el tudjuk látni ezeket a gyerekeket, erre van szükség.
11: Erre most pont szükség lenne? Tehát van olyan ellátott nálatok, akinek ezen kéne feküdni?
14: Ez így van. Ide kerülnek erre az ágyra például, talán hallottátok a hírekből, azok, akik a vonatra mászva magas feszültségű égés által 70-80%-os égett fiatalok, és náluk ez nélkülözhetetlen. És a közelmúltban is volt sajnos olyan eset, amikor nem tudtuk ezt biztosítani számukra.
12: Hol tart most a gyűjtés? Ezt meg lehet kérdezni, hogy nagyjából mennyi hiányzik még?
14: Nagyon nagy élmény látni azt, hogy számíthatunk a társadalomra, számíthatunk rátok, hogy most veletek beszélhetünk erről a fontos ügyről, és az embereket érdekli azt, hogy tudjanak segíteni. Egyetlen éjszaka alatt, amikor kiraktuk ezt a posztot, azóta 1500 ember adományozott, és 16 millió forintnál tart már ez a gyűjtés, nagyon bizakodóak vagyunk.
13: Még egy 20-as kell, ha jól sejtem.
11: Körülbelül.
13: Van még, hogy másra szükségetek? Vagy már ugye sokszor van az, hogy utólag derülnek ki dolgok, esetleg tudnátok-e még költeni
14: ilyenkor
13: valamire?
14: Ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy ha kikerüljük az összeget, akár felüllőni, azért azt kell látni, hogy az országos égés központ, ami hát soha ne kerüljön rá sor, hogy bármelyikünknek a gyereke ott feküdjön, ezt szoktam mindenkinek kívánni, de olyan körülmények legyenek, ahol a 21. században a szakemberekhez megfelelő, mert nagyon jó szakembereink vannak, tudják gyógyítani, és ott a körülményeket szeretnénk, tehát hogy van mire költeni ott, és vannak olyan speciális eszközök, amelyek Magyarországon még nem elérhetőek, de már Európában használják, tehát ha véletlenül több jönne össze, akkor van olyan eszköz, amivel még jobbá tudnánk tenni a
11: végtelen a lista. Valószínűleg végtelen a lista.
13: Mennyire nehéz beszerezni egy ilyen ágyat amúgy? Tehát, ha most megrendelitek, akkor mennyi idő még elkészül, vagy honnan jön ez az ágy?
14: Mi ezt jeleztük már a gyártónak, hogy szeretnénk ezt mindenképp megoldani, tehát ő már készül ennek a megoldására, mert ezért ez nem egy olyan, hogy bemegyünk az IKEA-ba és megvesszük, hanem ez egy speciális, csak egy helyen kapható, vagy egy forgalmazó által kapható ágy, és ez már elindította ezt a folyamatot, hogy ne a várakozáson múljon majd a betegek ellátása.
11: Milyen jó fejek azért, hogy így bemondásra ezt megcsinálják ők is, ugye? Mert ez általában azért úgy szokott lenni egy ilyen tételnél, hogy oké, akkor indítjuk a beszerzést, meg a mit tényleg az ágykészítést, akármit csak tessenek utalni valamit.
14: Ez így van, itt nagyon nagy bizalomra is van szüksége, mert sajnos az egészségügyi beszállítók erre is épülnek, mert tudják, hogy néha úgy kell megrendelnünk dolgokat, hogy forrása nem is áll még rendelkezésre, tehát itt egy közös munka van azért, hogy ezek az eszközök ne ezen múljanak, és hát a forrást kell nekünk hozzátennünk, mert erre a kórháznak egyébként ilyen kerete nincsen sajnos.
12: Azt hagyj kérdezem meg, hogy egyébként hozzáillik ezt, tehát annyira azt gondolná az ember, hogy igen, van egy éves költségvetése a Betesdának, amiből gazdálkodhat, de amikor van egy ilyen rendkívüli helyzet, akkor nincsen az, hogy van egy vésztartalék, egy forrás, és nem is a Betesdának, hanem a megfelelő szerveknek, akihez oda lehet menni, és azt lehet mondani, hogy gyerekek, enélkül nem tudunk dolgozni. Tehát, hogy
14: az egészségi finanszírozás az nagyon bonyolult, és bár így lenne, azt kell tudnotok, hogy itt eszközök, úgy szoktuk mondani, amortizáció, tehát az elromló eszközökre forrás se kórház szinten, más kórházakban sem, és központilag is nagyon kevés áll rendelkezésre, tehát az ellátásért kapott finanszírozás az éppen, hogy körülbelül a béreket tudja finanszírozni, és ezért is szoktunk, hogyha van nagyon nagy szükségünk, akkor a társadalom felé fordulni, mert a gyerekek gyógyítása az nem várhat arra, hogy a finanszírozás átalakításra kerüljön. Bízunk benne, hogy a jövőben ez meg fog történni, de nekünk addig is el kell látnunk, hogyha holnap beérkezik egy nagy égett, akkor a Betesdában ne kapja azt az ellátást, amelyet mindannyian szeretnénk a gyerekünknek.
11: Hát gyakorlatilag ezt a magyar közegészségügyben előforduló paciensek mindegyike tudja, szerintem. Amiről te beszéltél, már jöttek a felajánlások, hogy van például kamionos cég, aki szívesen ingyen elhozza, hogyha esetleg szállítani kell, és ismerjük a hallgatóinkat, ilyenkor hát mindig mindenki odáll egy ilyen csodálatos ügy mellé, meg mellétek, hol mi is ki fogjuk tenni akkor ilyen számlaszám, meg ilyesmi, de ugye akkor a Betesda Kórháznak az összes ilyen felületén ez megtalálható.
14: A Betesda Kórház honlapján, igen, és a Facebook oldalán, Instagram oldalán, azért is érdemes egy pillantást vetni rá, mert raktunk ki egy képet, amely az osztályon egy gyermekkel készült, természetesen a gyermek nem felismerhető, de hogy el tudják képzelni a kedves hallgatók, hogy hogy is néz ki egy ágy, milyen körülmények között zajlik. Ez a legfájdalmasabb sérülés, azt tudnotok kell, az égéssérülésnek a gyógyítása, és egy 20 fős tím dolgozik ilyenkor egy gyermeknek a felépülésén, hetekig, hónapokig, van olyan, aki több hétig fekszik ebben a homokágyban. És a különböző felületeinken fent van a számlaszám, lehet bankkártyával is adományozni, cégeknek tudunk igazolást kiállítani. És hát nagyon köszönjük, és nagyon jó fejek vagytok, hogy erről a nagyon-nagyon fontos ügyről és erről az ellátási formáról is tudunk beszélni. És egy dolgot még, ha mondhatok, soha senki nem ásszon vonatra, és ne kerüljön el a helyzetbe, igen, hogy ezt az ágyat, igen, használnia, igen, kell.
11: Ezt nem is
14: szeretném
11: értem
14: hozzátenni.
11: Hogy most ez annyira megszaporodott, valószínűleg nem akarok megint közösségi média hibáztatásba esni, de belefogok, hogy ugye ezt látod, hogy ez az mekkora dolog, hogy valaki áll egy ilyen vonatszörny tetején és száguldozik, és már mindenhol mindenki elmondta, hogy figyelj, itt nem kell hozzáérni a vezetékhez, mert egész egyszerűen, ha te föllállsz egy ilyen vonat tetején, akkor áthúz a vezeték. Mit okoz egy ilyen?
14: Így van. Így van, és azért is emeltem be ezt a témát, mert ők ebbe az ágyban gyógyulnak utána, akár 100 napon keresztül is, hogyha túlélik, 70-80%-os égési sérüléssel, ilyenkor az egész test külső-belső égést szenved, tehát ilyenkor a csontok, izmok, bőr, minden ég, mert áthúz az áram 25 000 volt, és kigyullad az emberi test, és jelenleg is két ilyen fiatal tartózkodik az osztályunkon. És ez nagyon fontos, hogy ezt, aki hallja ezt a rádiót, és titeket nagyon sokan hallanak, hogy ezt a tudást egyszerűen nem tudjuk elképzelni, nem kell hozzáérni, akár 2 méterről is áthúzza a magas feszültség, és életre szóló következményei vannak akkor is, hogyha meggyógyul egy fiatal.
11: Nóra, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre álltál. Az apropó szomorú, de reméljük, hogy akkor pár nap múlva majd vidámabban tudunk erre már emlékezni, már abból a szempontból, hogy sikerül összeszedni rá a pénzt. Mi is megosztjuk a saját felületeinken, kirakjuk, de akkor amit most ebben a pillanatban mindenki megtalál, a Betesda Kórház, akár honlap, akár Facebook, mindenütt ez kint van, ugye?
14: Köszönjük szépen, igen, mindenütt kint van, és azt tudom mondani, hogy minden kicsi segítség óriási segítség, és köszönjük mindenkinek, aki ehhez hozzájárul.
11: Nagyon szépen köszönjük, és köszönjük nagyon a munkátokat.
13: Igen, így van. Így van.
14: Köszönjük szépen.
11: Köszönjük,
14: szia. Sziasztok.
11: Hát gyerekek, megszületett az elhatározás. Ennyi év után mondom, és hát megint neked köszönhetem egy kicsit, mert olyan jó volt, hogy voltunk kint a nyaralásunkon, és láttad, hogy a főnök intéz mindent, ugye, a Maldív-szigeteken.
13: Yes, sir. No, sir.
15: Thank you, sir.
11: Gyönyörű angolsággal tényleg tette, vette.
13: Egy szót nem hallottam a szájba kijönni, elmondanám neked.
15: Jó, azért, mert már részeg volt a repülőtől.
13: Semmi. Én ennyit látom, néha oda biccentolak neked egy 10 dolláros, aztán adibál. Ez volt az angolja?
15: Okay, jó, 100 dollárosok voltak, 100 dollárosok voltak, hogy ne szólítsanak meg angolul.
13: 10 dunatok.
11: És el van intézve minden. Na, tehát, hogy ott ment, intézkedett, szervezte a merüléseket, tényleg lepróbáltuk a ruhát, igaz, hogy utána lefújták az egészet.
13: Very deep in ocean.
11: Igen. És megszületett az elhatározásom, ennyi év után mondom, ezt én is akarom csinálni. Uh-huh. Tehát, hogy én
13: egy Englishman in New York
11: akarok
13: lenni?
11: Akarok ilyen szépen beszélni angolul, és itt szeretnék tanácsokat kérni, hogy egy 55 éves ember hogyan fog megtanulni. Letöltöttem a nyelvtanuló programot, gyerekek. Minden nap, minden estében.
15: A D betűset, D-be, azt kimondhatjuk, ki lehet mondani.
11: Én már nem tudom, mit lehet.
15: Duolingo.
11: Duolingo,
15: bocsánat. Csak ezt tudom mondani.
11: Na, de nagyon jó dolgok vannak benne. Hát tudok vele beszélgetni is. Érted? Lilivel különböző feladatokat ad.
15: Ezt tudom mondani. És hol tartasz? Good morning.
11: Ametisztligás vagyok.
13: Az a melegeki?
15: Az 50 pluszos, 50 pluszos.
11: 50 pluszosban, aki a legtöbb pontot szerzi, az bizony ametisztligás lesz, de nem nagyon érzem a fejlődést még saját magamban. Yes.
15: Az első kérdés az volt, vegyük-e nagyobbra a betűméretet, Ferenc, vagy látod? Átszerkesszük az applikációt, ekkora betűmérete, esetleg nem látod, de ha igen, miért nem?
11: Plusz 5000 forintért kérje a nagyító lehetőséget, mert szedik ki a pénzt, tehát minél komolyabban akarod csinálni, annál nagyobbat kell vele durrantani, annál nagyobb a pénz, és akkor jönnek, érted, a kérdések, tudod, behelyettesíted, van szópárosító.
13: Miért minden... akar ön Amerikába jönni?
15: Igen.
13: 30 másodpercet a válaszolni.
15: Ne, hogy az országot akar elhagyni? Tudja, hogy megfigyeljük? Tudja, hogy Pegazus van a telefonján?
11: Hova, Ferenc, hova ebben a korban? Szóval, hogy az a kérdésem a hallgatókhoz, hogy van ember köztetek, aki ezzel megtanult angolul?
15: 55 évesen?
11: Nem, most az mindegy, hogy
15: nem,
11: hány az, éves
15: ne,
11: vagy.
15: Nem, hogy mindegy.
11: Hát már nehezebben fogsz.
15: Sorvasz már a szüntesség?
13: Nem számít, hogy 55 éves.
15: Már szerintem. Csak, hogy mennyi idő van még hátra. Tehát úgy értem, hogy
13: van értelme megtanulni?
15: Van értelme, mennyi van még előtted?
11: Hát most, ha egy év van, és azt úgy élem le, hogy angolul.
15: Hogy perfekt angol vagy.
11: Hát azért az jó, nem?
15: Én nem tudom, hogy ettől a Duolingotól valaki valami megtanult. De egyébként jó program.
13: Szerintem sokkal könnyebb megtanulni a Netflixről. Tehát azt, hogy mindent átállítasz angolra, és angolul, angol szöv, angol aláírat, tehát felirattal nézed
11: az
13: angol.
11: Nem értek egy szót se.
13: Hát de alá feliratozzák. Először nézd magyar feliratot, hogy miközben angolul hallgat, és aztán meg, amikor már érzed magadban a magabiztosságot,
11: akkor
13: nézd angolul.
11: De én nem tudok egyszerre hallgatni, meg olvasni is.
13: De mi vagy, te nő?
11: Hát nem, a nők tudnak.
13: De fordítva, én vagyok a nő. Mindig elfelejtem.
11: Ti tudtok egyfele, vagy egyszerre több felé figyelni.
13: Ja, igen, mi tudunk. Igen,
15: szerintem sokkal jobb, ha elfogadod magad így.
11: De nem szabad, hát ez a...
13: Vagy tanulj meg egy olyan nyelvet, hogy nem lehet számon kérni rajta.
15: Így van, tanulj, mert mondasz, hogy tudsz finnül. Tudsz finnül, és akkor mondasz, amit finnül, és soha senki nem tudja leellenőrizni, hogy tudsz-e.
13: Szerintem meg tudod
11: tanulni. Is duolingozott sokáig.
15: Álltok válva a korrepetálásra, Tomi. Most álltok, azt vállalta, hogy...
13: De az nagyon erős érrendszer kell. Ezt elvállalt. Nem akarom fel, hogy ilyen helyekre járj.
15: Igen. Figyelj, rendben tart, karban tart, szerintem.
13: De mondatokat is csinál, vagy csak szavakat?
11: Mondatokat is, mindent.
13: És beszélj le. Ja, én azt hallottam most egy csomóan, hogy AI-jal tanulnak angolul, mert hogyha van, tehát van ilyen angoltanulós AI, aki ugye alkalmazkodik, korrigál téged, és ugye nem tudsz hozzá máshoz szólni, csak angolul.
15: Ez így van. A ChatGPT-t vagy különböző ilyen AI programot használsz, szerintem jobban jársz egyébként. De azt mondják, hogy a hallgassán fel, inkább erőltesd az oroszt.
11: Most az a
15: most szerintem azzal nagyobbat mennél. Egyrészt föléleszted az orosz tudásodat, kettő, hogy emlékszel még egy csomó mindenre. Érted? Az angolt nagyon előről kell kezdeni. Az nagyon előről indul. Nem tudom, így ebben a formában az kevés lesz. De tök jó.
13: Szerintem legyen az, hogy mérjük fel a jelenlegi tudásodat.
11: Oh, yes.
13: Jó, oké.
11: No.
13: De a szituációs gyakorlattal kezdünk felig.
11: Jó, figyelek. Jó, okay.
13: Bankokban vagy egy sikátorban?
15: Igen, ott van egy
11: csak belőle is már nekem jó.
13: Egyszer csak egy apró termet, de nagyon vehemes asszony rátszalad.
15: Egy ladyboy.
13: és megkérdezi tőled, hogy where are you come from? Mit válaszolsz?
11: Az, hogy come hozzá itt, gyere csak ide hozzám,
15: baby. Come, baby, come.
11: Lány vagy fiú? Ezt kérdezem.
13: Jó, de most in English, please. Same in English. Jó.
11: Are you woman?
13: Women.
11: Ez jó?
13: Ennyi, are you women?
11: Or men.
13: Or men.
11: Jó vagyok?
15: Boom, boom, finish.
13: Igen, és akkor ő erre ezt mondja, hogy no more questions.
15: No more questions.
13: Just come.
11: Igen, ezt értettem.
15: Happy.
11: Megyek vele.
15: Boom, boom, happy.
11: Megyek vele, és nekem jó lesz.
13: Következő szituáció. Első sötét sikátorban, hogy Máté szakám.
15: Már fekszel a földön. Fölét hajol Józsi.
13: Artériából vérzel.
11: Ott szerintem nincs angol.
15: Combot szúrtak a pénztárcádért. Már kiraboltak.
11: Igen, vigyétek az órámat is.
15: Ozdon vagy, csatolják le az órádat éppen. Combot szúrtak, belső vérzésed van.
11: Van még készpénz a kocsiban, gyertek velem.
13: Jó, same in English.
11: Minek? Hát úgy se értik.
13: I got my cash in my car. Tessék, ismételd utána.
15: Come on, please, come on.
13: Yo, my man.
15: Élni akarok.
13: Do not stab me again, please. No stabbing this time.
15: Hagyjon élni. De ez egyébként jó, hogy csinálod.
11: Látod? Karban tartja az agyat.
15: Karban kell tartani a szürke állományt.
11: Nem tanulsz meg már új szavakat, az a baj. Vagy legalábbis rohadt
13: nehezen. Nem. Hát de magyarokat próbálj meg. Lehetnél egy nagyon választékos magyar úriember. Miért nem azzal foglalkozol?
11: Magyar úriember?
13: Igen, igen.
11: Tehát, hogy magyarul beszéljek végre
13: igen,
11: jól?
13: Igen, hogy magasabb szinteken lehetne mondjuk magyarul beszélni. Kicsit elővedd a régi szavajárásokat, tudod, hogy
11: nekem
13: választékosan... micsoda dicső idők. Ilyesmire gondolok.
11: És ezzel mit kezdek?
13: Hát nem tudom,
11: hogy... ez hol lesz jó nekem?
13: Műsorban például ki tudnánk utálni téged. Vagy ilyesmi.
11: Már csinálod.
13: De azt már csinálod, nem? Valami.
11: Két éve csinálod, és még nem
13: sikerült. Nem igaz. Ez a szeretett nyelve.
11: Hát érted, angol. Tehát, hogy az a világnyelv, bárhova tudsz vele menni.
13: Rákai Filip vett rá erre?
15: Ki indított el ezen?
13: Melyik polgári körhez csatlakoztál?
11: Na, szóval ugye a tanácsokat írjátok, az a lényeg, aki ilyen korba kezdett el a hallgatók között, hogy én tudjak szemezgetni. Jó, még teszek rá egy lapáttal a jövőre.
15: Jó, juss el valameddig, csinálj végig egy 100 napos programot, egy 30 napos programot, és akkor utána megnézzük, hogy hova jutottál.
11: 20 nap,
15: és közben beszélgess sokat valamelyik AI-jal, mert az jó, kocsiba berakod, kijavít, beszélsz vele, abszolút.
11: Fog egy géppel, ja, de most is azt csinálom.
15: Hát most is egy géppel beszélgetsz, tehát hogy az AI az nem vet a szemedre semmit, nem gyalázd meg, ha valami olyat mondasz, finoman kijavítja, kedves, úgyhogy nincs ezzel baj.
13: Excuse me, sir. You are doing it wrong.
10: Mára és erre a hétre ennyi volt, Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt egy Orlen.
2: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
3: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
0: Reklámot hallottak.
8: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Albatrosz kikötő, Tiszafüred, szállások, vezetői engedélyek, motorcsónakbérlés, színvonalas büfészolgáltatás, és mindezt gyönyörű környezetben. Albatrosz kikötő, ahonnan a legszebb vízitúrák indulnak.
10: Nincs ideje a mosásra, vagy nehezen birkózik meg az ágynemű vasalásával? Bízza a profikra! Tiszafüreden újra elérhető a mosodai szolgáltatás megújult köntösben. A tiszafüredi kristálymosoda gyors, megbízható és magas színvonalú szolgáltatással várja lakossági és céges ügyfeleit. Ágynemük és egyéb textíliák tisztítása gondos odafigyeléssel, korszerű technológiával. Vegye igénybe kényelmes, háztól házig szolgáltatásunkat is. Várjuk hívását a 0620 333 66 05-ös telefonszámon, vagy keressen fel bennünket személyesen Tiszafüreden a 0424/12-es külterületi helyrajzi számon az Oil benzinkút mellett. Tiszafüredi kristálymosoda. Mi tisztára mossuk a napját.
11: Hirdessen ön is rádiónkba. Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket 0630 236 83 93 vagy várjuk személyesen Tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1 Tiszató.
12: Palatinus fürdőszobaszalon. Eljött az ideje otthonának burkolására. Praktikus, kényelmes fürdőszobát szeretne? Esetleg egy modernebb konyhát vagy nappalit? Mi megvalósítjuk álmait. Piacvezető olasz, spanyol burkolólapgyártók széleskörű kínálatában nálunk megtalálja az ön stílusának megfelelőt. Csempék, padlólapok, fürdőkádak, zuhanykabinok, fürdőszobabútorok, szaniterek, csaptelepek, kiegészítők, segédanyagok, burkolószerszámok, laminált padlók és gránit mosogatótálcák nagy választékban kaphatók. Folyamatosan bővülő raktárkészlettel és nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Címünk Tiszafüred, 20-ös út 183. A Selkuttól 50 méterre. Telefon 59 360 200. Ne feledje, ha felújít, ha épít, a Palatinus szépít. Palatinus fürdőszobaszalon.
13: Látogass el hozzánk Abátszalókra, a Riviera vízisporthoz, az extrém vízisportok paradicsomába. Várunk vízibanánnal, vízibobbal, wakesurffel és jetskivel. Bérelj nálunk egy szápot és elvesz csendes vizeken.
14: Hajótúráikkal fedezd fel a Tiszató csodáit, majd hűsd le magad egy frissítő koktéllal a Riviera Beach Barban.
13: Hétvégente pedig nappali beach bulikkal várunk, ahol a hamisíthatatlan nyári hangulatról legjobb DJ-ink gondoskodnak. Kövess minket TikTokon, Facebookon és Instagramon.
14: Riviera vízisport, ahol az élmény nem marad száraz.
15: Blomdél fül- és orrbelövés már Tiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: És most!
0: Rádió
16: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi!

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál Kis Márti, és ez nem is fog változni délután 3-ig. Az elérhetőségünk sem változott. 0623 111 111. A folytatásban pedig olyan sztárokat hozok, akikkel a születésnapi bulinkon is együtt fesztiváloztunk. Switch Disco, Sam Felt. A Sleep Tonight-on egyébként Rehab is dolgozott. Ezt azon már is.
1: Hey guys, we are Switch Disco, and you're listening to Radio 1 Hungary.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing. So step to the bedroom.

0: Közlekedési információk már is. A Rádió 1-en Tivadar elküldte a legaktuálisabb információkat az M3-as autópályáról, arról a szakaszról, ahol a tragikus buszbaleset történt az éjszaka, hogy a Strada Vásárosnamény felé vezető oldaláról van szó. Feloldották a pályazárat a 139-es jelű mezőkeresztes csomópontban, és meg is indult a forgalom, de a leállósában még mindig zajlik a helyszínelés. Illetve Marcitól is kaptam egy közlekedési hírt, a 71-es főúton Balatonvilágosnál, az M7-es autópálya csomópontjánál történt egy baleset sajnos, úgyhogy ami aktuális az az, hogy a félútpályát lezárták a 3-as kilométernél. Tehát még egyszer, 71-es főút Balatonvilágosnál, az M7-es csomópontjánál történt egy baleset. Egyéb közlekedési info is jöhet, 0620 3111 111, mindenki vigyázzon magára és másokra is.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Európa legnagyobb édesvízi akváriuma, 3D-s mozi, kishajós kirándulás, 7 hektáros állatpark, zümmögő tanösvény. Kicsiket és nagyokat is vár egy felejthetetlen, természetközeli élmény Poroszlón, a Tiszatavi Ökocentrumban. www.tiszataviökocentrum.hu a természet élménytára.
3: Tisztelt meglévő és leendő ügyfeleink! Várjuk Önöket Tiszafüred központjában, a Volt Tisza Kft. Telephelyén, megújult környezetben, a Volt Suzuki Service helyén, ahol mindent egy helyen intézhet. Márka független autószerviz, műszaki vizsgára való felkészítés, személy és kis teherautó diagnosztika, futóműbeállítás, járműklíma javítás, töltés és tisztítás, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat és honosítás, karosszéria javítás és fényezés, autókozmetika, autó és hajómosás. Címünk Wolf Tisza Kft. Tiszafüred, 20-es út 93 pera. Telefon 0630 555 75 02 vagy 0659 511 152. 59 511 152.
4: Újra nyitja kapuit az ízek és kincsek Tiszató termelői és kézműves piac Tiszafüreden, a Dieters Campingben. Piacnapok szeptember 30-ig, minden hónap harmadik vasárnapján. 9 órától 13 óráig kézműves kincsek, valódi ízek, termelői finomságok és vidám, családias hangulat vár rád. Gyere és kóstold meg a Mindenlében kanálbárban a különleges szörpöket, a kézműves reggelit vagy a finom rétest. Helyszín Dieters Camping, Tiszafüred, Fürdő utca 9-10. Bővebb tájékoztatás Harry Csillánál. 0630 254 95 79. A vasárnap vásárnap a Tiszatónál.
5: Ennél egy hamisítatlan tiszai halászleve, egy incsiklandó harcsapaprikást, vagy egy mennyei túrógombóc, akkor parkod le a Verdán, közd ki a Ladikon, vagy csak pattanj le a Bringádról, mert a Bárka étterem Abád Szalókon csak is téged vár. Impozáns helyszín, páratlan ízélmény. Bárka Szalók Yacht Club, a magyar konyha szerelmeseinek. Itt azonban nem állunk meg. Az olaszos ízek kedvelőit is meghódítjuk, ugyanis nálunk serceg a tészta, táncol a láng is, mivel igazi nápolyi pizza sül a kemencénkben. Nyitva tartásunkat csekkold a Bárka Szalók Yacht Club Facebook oldalon. Asztalfoglalás 0630 375 39 59. Kocincsunk egyet a nyárra!
6: Önt is várjuk Tiszafüreden, a mi kis hajósboltunkban, ahol mindent megtalál, ami a hajózáshoz és horgászathoz szükséges. Kínálunk hajós és csónaküléseket, elektromos és benzines csónakmotorokat, továbbá hajós felszerelések, mentőmellények, egészségügyi csomag, evezők, szapoly, szivattyúk, csákják, akkumulátorok. Horgászoknak felszerelések, csalik, etetőanyagok, horgok, damilok. Nézzen be hozzánk! Tiszafüred, Hunyadi út 29. A mi kis hajósboltunk, hogy görbüljön a bot.
0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most!

0: csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig Blondie is, a magyar származású, egyébként kanadai DJ szupersztár, aki jövő szombaton Breaking ellátogat hozzánk ide, a Rádió 1 budapesti stúdiójában, és szombat este 6 órától élőben fog mixelni, mert nagyon várjuk.
1: Elsőként a Rádió 1-e.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig 2026 vakavakája, Shakira és a Die Die. Hatalmas sikert aratott a dal, világszerte vezeti a sláger listákat, és több történelmi rekordot is megdöntött a streaming oldalakon és a Billboard összesítéseiben, és megnéztem, 2 hónap alatt sikerült a YouTube-on átlépnie a 803 milliós megtekintést, úgyhogy hát itt pikmak meg lesz az 1 milliárd. Az is lehet, hogy ezzel is egy új rekordot dönt majd a dal. Shakira, Burna Boy és a Die Die hozom már is.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál délután 3-ig Kismárti és a legmenőbb Rádió 1-es előadók felsorakoztak a következő órára is. Egy olyan DJ producerrel indítunk, aki jövő héten jön a Strandfesztiválra Zamárdiba. Purple Disco Machine. Még szép, hogy kint lesz a Rádió 1 stage is, mutatom a részleteket.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibi

0: Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben vagy a szatmari.hu-n.
6: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
7: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
6: Ugrunk egy bombát!
7: Szállás.hu. Úgy is tett!
1: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Megéheztél? Vár az Örvénylő Pub és Pizzéria. Nálunk finomabbnál finomabb ételek várnak rád. Pizzák, frissen sültek, levesek, gíroszok, hamburgerek és hotdogok széles választéka. Ha megéheztél, vagy csak kikapcsolódnál, nálunk a helyed. Nyitvatartás. Hétfőtől csütörtökig és vasárnap 11 órától 21 óráig. Pénteken és szombaton 11 órától 22 óráig. És ha szeretnél valami különlegeset az ételek mellé, csapolt Guinness-szel és más különleges italokkal is várunk. Ráadás. Jól felszerelt játéktermünk a kicsiknek és nagyoknak is remek szórakozást kínál. Címünk Füredi út 17. Rendelés 0620 553 53 53 és 0630 298 27 78.
9: Újra nyitja kapuit az ízek és kincsek Tiszató termelői és kézműves piac Tiszafüreden, a Dieters Campingben. Piacnapok szeptember 30-ig, minden hónap harmadik vasárnapján. 9 órától 13 óráig kézműves kincsek, valódi ízek, termelői finomságok és vidám, családias hangulat vár rád. Gyere és kóstold meg a Minden Lében Kanábárban a különleges szörpöket, a kézműves reggelit vagy a finom rétest. Helyszín Dieters Camping, Tiszafüred, Fürdő utca 9-11. Bővebb tájékoztatás Herich Csillánál. 0630 254 95 79. A vasárnap vásárnap a Tiszatónál.
10: Élményfalu vízipiac Sarud. Egy újabb Slow Living piknik a Tiszató partján. Augusztus 29-én szombaton 8 és 14 óra között. Helyi termelők, kézművesek és gasztronómiai élmények várnak Sarudon. Élményfalu vízipiac a Tiszató több ízben.
11: Látogass el hozzánk Abátszalókra a Riviera vízisporthoz, az extrém vízisportok paradicsomába. Várunk vízibanánnal, vízibobbal, wakesurfel és jetskivel. Bérelj nálunk egy szápot és evesz csendes vizeken.
12: Hajótúráikkal fedezd fel a Tiszató csodáit, majd hűsd le magad egy frissítő koktéllal a Riviera Beach Barban.
11: Hétvégente pedig nappali beach bulikkal várunk, ahol a hamisíthatatlan nyári hangulatról legjobb DJ-ink gondoskodnak. Kövess minket TikTokon, Facebookon és Instagramon.
12: Riviera vízisport, ahol az élmény nem marad szár.
13: Felújítana, vagy csak szállítana? Keresse bizalommal a Tiszató gépkölcsönzőt. Utánfutók és ipari gépek bérlése nagy választékban. Tiszafüred, Húszöles út 58. Telefon 0620 235 6580. www.tiszatógépkölcsönző.hu www.tiszatógépkölcsönző.hu.
14: Albatrosz kikötő, Tiszafüred. Szállások, vezetői engedélyekli motorcsónak bérlés, színvonalas büfészolgáltatás, és mindezt gyönyörű környezetben. Albatrosz kikötő, Albatrosz kikötő, ahonnan a legszebb vízitúrák indulnak.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Ebben az órában többek között Lady Gaga, Tate McRae, David Guetta. Micsoda prémium banda, kérem szépen. Még egy nap kánikula, aztán jön a hideg front, ezt gyorsan megnéztem. Mérséklődni fog a meleg holnaptól, ez biztos. A hőkupolának búcsút inthetünk, hál' Istennek. Szóval ma még strandidő, használjuk is ki, mert hát ezen kívül két hétvége van még a vakációból. Hozom már is Szigalát.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és egy üzenet Beától. Hello Márti, apukám és a szerelmem jelenleg erőbedobással, teljes erőbedobással a fürdőszobánkat hideg burkolják. Egy kis zenei támogatás biztos jól esne nekik, hogy még jobban menjen a munka. Hát akkor jön a Friends, hogy mint két jó barát ne vesztenek össze a munka közben. Ezt azom a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Vásárlását kezdje a Tiszatói Tüzében és Fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket.
3: Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfűrészáru, hőszigetelő rendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, kőműves, festő, burkolószerszámok.
2: Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tóitüzéptelep.hu-n. Időszakonként engedményes vásárlás. 30 kilométeren belül kedvezményes házhoz szállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511 016 és 511 017. E-mail ferencikft97@gmail.com.
4: Blomdél fül- és orrbelövés már Tiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt.
5: Figyelem, szakemberek! Készen álltok a váltásra? Stabil, hosszú távú munkát kerestek? Ahol tudásotoknak valóban értéke van? A Metal Sheet csapatába keresünk megbízható, híddarús és gépkezelő kollégákat. Ne habozz! Jelentkezz még ma a Metal Sheet honlapján vagy Facebook oldalán található elérhetőségeink egyikén. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
6: Európa legnagyobb édesvízi akváriuma, 3D-s mozi, kishajós kirándulás, 7 hektáros állatpark, zümmögő tanösvény. Kicsiket és nagyokat is vár egy felejthetetlen, természetközeli élmény Poroszlón, a Tiszatavi Ökocentrumban. www.tiszataviökocentrum.hu, a természet élménytára.
7: Ennél egy hamisítatlan tiszai halászleve, egy incsiklandó harcsapaprikást, vagy egy mennyei túrógombóc, akkor parkod le a Verdát, köst ki a Ladikon, vagy csak pattanj le a Bringádról, mert a Bárka étterem Abád Szalókon csak is téged vár. Impozáns helyszín, páratlan ízélmény. Bárka Szalók Yacht Club, a magyar konyha szerelmeseinek. Itt azonban nem állunk meg. Az olaszos ízek kedvelőit is meghódítjuk, ugyanis nálunk serceg a tészta, táncol a láng is, mivel igazi nápolyi pizza sül a kemencénkben. Nyitva tartásunk a a Bárka Szalók Yacht Club Facebook oldalon. Asztalfoglalás 0630 375 39 59. Kocincsunk egyet a nyárra.
8: Önt is várja a tiszafüredi Mészáros Autószerviz a Debreceni út 82-ben, a Volt Fülöp tüzéphelyén. Személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági járművek, teljes körű javítása, műszaki vizsgára felkészítése, vizsgáztatás lebonyolítása, gépjármű diagnosztika. Személy- és tehergépkocsi hibakód olvasása és törlése, lerobbant autók mentése. Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt téglagyár utáni telepen. Telefon 0630 621 59 11. Mészáros Autószerviz.
0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy most. David Guetta egyik mentorátja, Hypoton, aki megemlékezett Bonnie Tyler énekes legendáról, akit egyébként szombaton temettek el. Több ezer rajongó vett részt Bonnie Tyler búcsúztatásán. Hypotonnak ugyanis volt egy közös munkája David Guettával, amiben egy Bonnie Tyler klasszikust, természetesen a Total Eclipse of the Heart-ot feldolgozták remix formájában, úgyhogy őt is nagyon megérintette az énekesnő halálhíre. Hypotont hozom most.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Itt volt ebben az órában Lady Gaga, és most Justin Biebert hozom. Egy közös pont az életükben az, hogy mind a ketten balkezesek, és egyébként a héten, augusztus 13-án volt a balkezesek világnapja. Erről a radio1.hu-n, a honlapunkon is lehet olvasni. Érdekesség, hogy szinte senki nem tekinthető tisztán bal vagy tisztán jobbkezesnek. Nagyjából a népesség 10%-át tartjuk balkezesnek, akik közül 70% férfi. Nem megszokás a balkezesség, hanem biológiai alapokon nyugvó, a jobb agyfélteke dominanciával magyarázható jelenség. Tele van egyébként a művészvilág, meg a tudós világ balkezesekkel, például Leonardo da Vinci, aztán ott van Raffaello, Michelangelo, most nem a Trinidad teknőcökről beszélek természetesen, Mozart, Beethoven, Einstein, fú, nagyon illusztris álma társaság, Paul McCartney, Ringo Starr, Eminem, ugye Lady Gagát mondtam, és kevéssé ismert tény, hogy a NASA Apollo programjában résztvevő űrhajósok közül minden negyedik balkezes volt. Na most akkor egy másik balkezes szupersztár a folytatásban, aki villámgyorsan a Rubik kockát is képes kirakni, zseni a fickó, Justin Biebernek hívják.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy. Rádió Egy.
3: I have a dream that one day on the radio,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibi

0: Toolmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás, a családi összejövetelhez, vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a Húszöles út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svéd asztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, Húszöles út 31/B a MOL kúttal szemben.
3: Az otthon a részletekben rejlik, a formákban, a színekben és a jó döntésekben. Az Európa Bútorházban nem siettetünk, szakszerű tanácsadással segítünk, hogy az új bútor valóban biztos választás legyen. 2000 négyzetméternyi kiállító tér, különböző stílusok és azonnal elérhető készlet, hogy a végeredmény harmonikus és időtálló legyen. Inspirálódj online eubútorház.hu és látogass el hozzánk. Eger, Tárkányi út 21, Európa Bútorház. Minden, ami bútor.
4: Tudtad, hogy van egy hely a Tisza tópartján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma, és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trampolinparkjával, kutyastranddal, közel 400 kutyabarát szálláshelyjel és állatbarát programokkal, ahol a Tisza tó válogatott ízei várnak, egri borok a Fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Sulyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugolj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud, a Tiszató slow living mintafaluja.
5: Fedezze fel a természet kincseit a tiszatavi vízi sétány és ökoturisztikai tanösvényen Poroszlón. Sétáljon Magyarország második legnagyobb víztere fölött járva a másfél kilométer hosszú Palló úton, mely körülfut egy kis belső tavon. Fedezze fel a Tiszató élővilágát egy élményekkel teli csónaktúrán, melyre előzetes bejelentkezés szükséges. A helyszínen kölcsönözhető kenu és kerékpár is. Bővebb infók telefonon 0630 299 0178, vagy e-mailben kikötő@ertank.hu. Főszvapihenőpark és kikötő Poroszló, Kossuth út 81. A tanösvénytúra után térjen be a Fűszva Hotelba egy jó ebédre a gát túloldalán.
6: Tisztelt meglévő és leendő ügyfeleink! Várjuk Önöket Tiszafüred központjában, a Volt Tisza Kft. Telephelyén, megújult környezetben, a Volt Suzuki Service helyén, ahol mindent egy helyen intézhet. Márka független autószerviz, műszaki vizsgára való felkészítés, személy és kis teherautó diagnosztika, futóműbeállítás, járműklíma javítás, töltés és tisztítás, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat és honosítás, karosszéria javítás és fényezés, autókozmetika, autó és hajómosás. Címünk Wolf Tisza Kft. Tiszafüred, Húszöles út 93/A. Telefon 0630 555 75 02 vagy 0659 511 152. 59 511 152.
7: Homokszórás, hegesztés, egyek. Régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik, szerszámok, kerítések és különböző fa, fém felületeken is. További szolgáltatások. Autóalvász szemcseszórása, üregvédelem, alvászvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás. Fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: Egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon: Homonnai Gábor 0670 230 42 29. Vagy megtalál minket a Facebookon is: Homokszórás kötőjel Hegesztés Egyek. Homokszórás Hegesztés Egyek.
8: Blomdél fül- és orrbelövés Mártiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: E! Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai sláger.

92 Rádió 1 a Tiszatúnál, csak igazi mai sláger megy. Hello Tiszafület, hello Abátszalók, jó étvágyat mindenkinek a vasárnapi ebédhez, a háttérben pedig duruzsoljon a Rádió 1, ahol elindult a mai Daily Mix, jön Joel Corey és a Be Alright.

88.7 és 89.2 Rádió 1. Újra töltve a 88.7 és 89.2-n. Igazi mai slágerekkel. Pop és dance slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix a Rádió 1-en. Minden délben.

88.7 és 89.2 Rádió 1 a Tiszatúnál, csak igazi mai sláger megy, és a jövő héten folytatódnak a nyáresti koncertek Tiszafüreden. Augusztus 21-én a Römer Népzenei Est vár bennünket, augusztus 22-én pedig a Liszt Ferenc Kamarazenekar lép majd fel a város főterén. Mindkét koncerthez jó szórakozást kívánunk. A Rádió 1 Daily Mixben pedig Kamrád barátunk érkezik, az a Be Mine.

88.7 és 89.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Daily Mix. Daily Mix. Minden délben a Rádió 1-en. Egy órán keresztül. Egy órán keresztül.

88.7-89.2 Rádió 1 a Tiszatúnál, csak igazi mai sláger megy, és folytatja a hálózatfejlesztési munkákat az Opus Titán Tiszafüreden. Emiatt szeptember 1-én reggel 9-től délután 4-ig áramszünet lehet a Húszöles úton, illetve a Napraforgó és a Téglás utcán a környéken lakóktól és dolgozóktól megértést és türelmet kérnek. Tehát ez szeptember 1-én napközben. Addig még azért erre emlékeztetjük önöket. Most viszont hadd hívjak meg mindenkit egy eszpresszóra a Daily Mixben Sabrina Carpenter és az Espresso.

0: 88-7 és 89-2 Rádió 1 a Tiszatúnál, csak igazi mai sláger megy. Ebben a pillanatban elérkeztünk a mai Daily Mix végéhez, de rögtön nyitjuk Magyarország leghosszabb zeli óráját, és egy olyan dal, amit alig várok, hogy lejátszhassam önöknek. Nagy kedvenc, BB Rexa és a Faithless és a New Religion jön hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Élményfalu vízipiac, Sarud. Egy újabb Slow Living piknik a Tiszató partján. Augusztus 29-én szombaton 8 és 14 óra között. Helyi termelők, kézművesek és gasztronómiai élmények várnak Sarudon. Élményfalu vízipiac, a Tiszató, több ízben.
4: Nincs ideje a mosásra, vagy nehezen birkózik meg az ágynemű vasalásával? Bízza a profikra! Tiszafüreden újra elérhető a mosodai szolgáltatás megújult köntösben. A tiszafüredi kristálymosoda gyors, megbízható és magas színvonalú szolgáltatással várja lakossági és céges ügyfeleit. Ágynemük és egyéb textíliák tisztítása gondos odafigyeléssel, korszerű technológiával. Vegye igénybe kényelmes, háztól házig szolgáltatásunkat is. Várjuk hívását a 0620-333-66-05-ös telefonszámon, vagy keressen fel bennünket személyesen Tiszafüreden a 0424/12-es külterületi helyrajzi számon az Oil benzinkút mellett. Tiszafüredi kristálymosoda. Mi tisztára mossuk a napját. Mi tisztára mossuk a napját.
2: Vásárlását kezdje a Tiszatói Tüzében és Fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket. Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfűrészáru, hőszigetelőrendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, kőműves, festő, burkolószerszámok. Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tóitüzéptelep.hu-n. Időszakonként engedményes vásár. 30 kilométeren belül kedvezményes házhozszállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511 016 és 511 017. E-mail ferencikft97@gmail.com.
5: Klímát szeretne, de nem tudja, hogy miért válasszon. Segít a döntésben a Tiszató Klíma. Regisztrált hatóságilag nyilvántartott klímaszerelőt keres. Tiszató Klíma. Klímák értékesítése, beüzemelése, karbantartása, tisztítása. Ingyenes tanácsadás, versenyképes árak, gyors, tiszta munka, akár 10 év garancia. Keressen bizalommal elérhetőségeink egyikén. www.tiszatóklíma.hu. Telefonszám 0670 628 7148. Tiszató Klíma.
6: Palatinus fürdőszobaszalon. Eljött az ideje otthonának burkolására. Praktikus, kényelmes fürdőszobát szeretne? Esetleg egy modernebb konyhát vagy nappalit? Mi megvalósítjuk álmait. Piacvezető olasz, spanyol burkolólapgyártók széleskörű kínálatában nálunk megtalálja az ön stílusának megfelelőt. Csempék, padlólapok, fürdőkádak, zuhanykabinok, fürdőszobabútorok, szaniterek, csaptelepek, kiegészítők, segédanyagok, burkolószerszámok, laminátpadlók és gránit mosogatótálcák nagy választékban kaphatók. Folyamatosan bővülő raktárkészlettel és nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Címünk Tiszafüred, Húszöles út 183, a Selkuttól 50 méterre. Telefon 59-360-200. Ne feledje, ha felújít, ha épít, a Palatinus szépít. Palatinus fürdőszobaszalon.
7: Látogass el hozzánk Abátszalókra a Riviera vízisporthoz, az extrém vízisportok paradicsomába. Várunk vízibanánnal, vízibobbal, végszörfel és jetskivel. Bérelj nálunk egy szápot és evesz csendes vizeken.
8: Hajótóráinkkal fedezd fel a Tiszató csodáit, majd tűzd le magad egy frissítő koktéllal a Riviera Beach Barban.
7: Hétvégente pedig nappali beach bulikkal várunk, ahol a hamisíthatatlan nyári hangulatról legjobb DJ-ink gondoskodnak. Kövess minket TikTokon, Facebookon és Instagramon.
8: Riviera vízisport, ahol az élmény nem marad száraz.
9: A tető a ház koronája. Bízza a legjobbra! A Füredi Bádogos Kft-nél mindent megtalál, ami a tetőhöz kell. Minőségi cserepes és trapézlemezek rövid határidővel. Tetőkiegészítők és komplet ereszcsatorna rendszerek számos színben, széles választékban, azonnal raktárról. Nálunk nem csak vásárolhat, a tervezéstől a kivitelezésig mindent egy helyen megkap. Sőt, elképzelései alapján egyedi fémből készült termékeket is gyártunk rövid határidővel. Egyes készleten lévő változó termékek folyamatos akciós áron juthat hozzá. Füredi Bádogos Kft. Minőségben az első, fémben az élen. Tiszafüred, Szőlősi út 41. Tudjon meg többet a füredibádogos.hu oldalon, vagy hívjon minket 0630 970 95 76. 0630 970 95 76.
10: Kényelem bútor volt. Tiszafüred, főút 47, első, második emelet. A térség legnagyobb bútorboltjában folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat. Érdeklődjön aktuális akcióinkról. Telefon 0620 926 42 70. Kényelem bútor volt. Kényelem bútor volt. Kényelem bútor volt.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most
11: Rádió
9: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Balog István Vilmossal. Csak igazi, ma is láger megy. 88.7 és 89.2
11: Rádió.

88-7 és 89-2 Rádió 1 a Tiszatónál, csak igazi mai sláger megy. Jöjjön most Shakira, akit ugye alapvetően kolumbiai énekesnőként szoktunk emlegetni, de hát sokkal bonyolultabb az ő családjának a története, mert hogy az elejében libanoni, spanyol és olasz vér is keveredik. Shakira és a foci VB idei himnusza, a Die Die!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ő

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Nem, ön nem az erdőben hallja a madárcsicsergést, hanem a Hableány étterem teraszán üldögélve. A Tiszató fővárosában, Tiszafüreden várja kedves vendégeit a Hableány Hotel és étterem, közvetlenül a Tisza folyó partján, természetközeli környezetben. Éttermünkben a helyi specialitások mellett a hagyományos ételeket is megtalálja, a halászlétől a családi tálakig. Külön termünkben kisebb baráti, családi vagy üzleti rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Nálunk fizethet szép kártyával is. Hableány Hotel és étterem. Tiszafüred, Hunyadi út 2.
3: Asztalfoglalás, rendelésfelvétel 06 59 353 333.
4: Homokszórás, hegesztés, egyek. Régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző fa fém felületeken is. További szolgáltatások. Autóalvás szemcseszórása, üregvédelem, alvázvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás. Fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon: Homonnai Gábor 0670 230 42 29. Vagy megtalál minket a Facebookon is. Homokszórás kötőjel hegesztés, egyek. Homokszórás, hegesztés, egyek.
5: Tudtad, hogy van egy hely a Tisza tópartján, ahol még a folyó is megpihen, ahol egy kis vízparti falu nyugalma és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trampolinparkjával, kutyastranddal, közel 400 kutyabarát szálláshelyjel és állatbarát programokkal, ahol a Tiszató válogatott ízei várnak, egri borok a Fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Sulyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenőfaluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugolj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud, a Tiszató Slow Living mintafaluja.
6: A tető a ház koronája. Bízza a legjobbra! A Füredi Bádogos Kft-nél mindent megtalál, ami a tetőhöz kell. Minőségi cserepes és trapézlemezek rövid határidővel. Tetőkiegészítők és komplet ereszcsatorna rendszerek számos színben, széles választékban, azonnal raktárról. Nálunk nem csak vásárolhat, a tervezéstől a kivitelezésig mindent egy helyen megkap. Sőt, elképzelései alapján egyedi fémből készült termékeket is gyártunk rövid határidővel. Egyes készleten lévő változó termékek ez folyamatos akciós áron juthat hozzá. Füredi Bádogos Kft. Minőségben az első, fényben az élen. Tiszafüred, Szőlősi út 41. Tudjon meg többet a füredibádogos.hu oldalon, vagy hívjon minket 0630 970 95 76. 0630 970 95 76.
7: Rozmarin cukrászda Tiszafüred. Elfelejtetted előre megrendelni a párod születésnapi tortáját? A barátod grillpartiára vinnélek csomag finom kávét vagy egy üveg egribort ajándékba. Megoldjuk, számíthatsz ránk. Minden nap azonnal elvihető tortákkal várunk a megújult Rozmarin cukrászdában, a régi Korona cukrászda helyén. A hagyományos és a modern cukrászat finom termékei mellett a cukor, tej és lisztmentes, saját készítésű süteményeinket is megtaláljátok napi kínálatunkban. Ha a napi mókuskerékben megpihennél néhány percre, szeretettel várunk egy finom rozmarin kávéra, limonádéra, vagy egy igazi, sűrű, forró csokira. Rozmarin cukrászda a régi Korona cukrászda helyén. Tiszafüred, főút 28, a Deák térnél. www.cukrászdatiszafüred.hu.
8: Fedezze fel a természet kincseit a Tiszatavi vízi sétány és ökoturisztikai tanösvényen Poroszlón. Sétáljon Magyarország második legnagyobb víztere fölött járva a másfél kilométer hosszú Pallóúton, mely körülfut egy kis belső tavon. Fedezze fel a Tiszató élővilágát egy élményekkel teli csónaktúrán, melyre előzetes bejelentkezés szükséges. A helyszínen kölcsönözhető kenu és kerékpár is. Bővebb infók telefonon 0630 299 0178, vagy e-mailben kikötőkukac@ertank.hu. Fűszva pihenőpark és kikötő Poroszló, Kossuth út 81. A tanösvénytúra után térjen be a Fűszva Hotelba egy jó ebédre a gát túloldalán.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: 87.89.2 Rádió egy Tiszató, csak igazi mai slágermen. Jó hétvégét mindenkinek, és néhány nappal ezelőtt hivatalosan is lezárult a Domaházi út felújítása Tiszafüreden. Az autósok egy ideje már használják az új útszakaszt, de a mindenféle adminisztratív teendőkkel csak a elmúlt időszakban végeztek. Mindenesetre most már teljesen megújult az útszakasz, használják bátran, de óvatosan. Balesetmentes közlekedést mindenkinek. És közben a kocsiban önökkel utazik egy kicsit most Regál Lili is. Az ő újdonságával folytatjuk.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: 88.7 és 89.2 Rádió 1 a Tiszatúnál.
1: Csak igazi mai sláger megy.
0: És azt hiszem, hogy ilyen még nem volt a környékünkön. Néhány nap múlva megrendezik az első tiszafüredi traktoros erőpárbajt és gyorsasági versenyt. Nem csak azoknak ajánlják, akik imádják a traktorokat, hanem tulajdonképpen az egész családnak. Ez augusztus 21-én lesz. Várnak mindenkit, érdemes beírni a naptárba. Tehát augusztus 21-én az első tiszafüredi traktoros erőpárbaj és gyorsasági verseny. Nagyon látványos és izgalmas program lesz. Addig pedig a legütősebb zenék pörögnek itt a Rádió 1-en. Jön Kátó

88.7 és 89.2 Rádió 1-en. Igazi mai sláger követ, igazi mai slágert. Igazi mai slágert. Igazi mai slágert. Igazi mai slágert.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
5: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Albatrosz kikötő, Tiszafüred. Szállások, vezetői engedélyek, motorcsónakbérlés, színvonalas büfészolgáltatás, és mindezt gyönyörű környezetben. Albatrosz kikötő, Albatrosz kikötő, ahonnan a legszebb vízitúrák indulnak.
1: Megéheztél? Vár az Örvénylő Pub és Pizzéria. Nálunk finomabbnál finomabb ételek várnak rád. Pizzák, frissen sültek, levesek, gíroszok, hamburgerek és hotdogok széles választéka. Ha megéheztél, vagy csak kikapcsolódnál, nálunk a helyed. Nyitvatartás. Hétfőtől csütörtökig és vasárnap 11 órától 21 óráig. Pénteken és szombaton 11 órától 22 óráig. És ha szeretnél valami különlegeset az ételek mellé, csapolt Guinness-szel és más különleges italokkal is várunk. Ráadás! Jól felszerelt játéktermünk a kicsiknek és nagyoknak is remek szórakozást kínál. Címünk Füredi út 17. Rendelés 0620 553 53 53 és 0630 298 27 78.
9: Épít vagy felújít? Malino ablak. Nálunk megtalálja fa, műanyag, illetve alumínium nyílászáróit kül- és beltérre egyaránt. Redőnyök, szúnyoghálók, szalagfüggönyök, garázskapuk széles választékban megtekinthetők és megrendelhetők a Tiszafüredi Tesco üzletsoron lévő bemutató termünkben. Felméréstől a beépítésig állunk rendelkezésére. Ne feledje, ha épít vagy felújít, Malino ablak. Telefon 0620 941 29 58.
10: Blomdél fül- és orrbelövés már Tiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt.
1: Palatinus fürdőszobaszalon. Eljött az ideje otthonának burkolására. Praktikus, kényelmes fürdőszobát szeretne? Esetleg egy modernebb konyhát vagy nappalit? Mi megvalósítjuk álmait. Piacvezető olasz, spanyol burkolólapgyártók széleskörű kínálatában nálunk megtalálja az ön stílusának megfelelőt. Csempék, padlólapok, fürdőkádak, zuhanykabinok, fürdőszobabútorok, szaniterek, csaptelepek, kiegészítők, segédanyagok, burkolószerszámok, laminált padlók és gránit mosogatótálcák nagy választékban kaphatók. Folyamatosan bővülő raktárkészlettel és nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Címünk Tiszafüred, 20-es út 183, a Selkuttól 50 méterre. Telefon 59-360-200. Ne feledje, ha felújít, ha épít, a Palatinus szépít. Palatinus fürdőszobaszalon.
11: Kényelem bútorbolt. Tiszafüred főút 47, első, második emelet. A térség legnagyobb bútorboltjában folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat. Érdeklődjön aktuális akcióinkról. Telefon 0620 926 42 70. Kényelem bútorbolt.
12: Kényelem bútorbolt.
11: Kényelem bútorbolt.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A Panic at the Disco után is folytatódik a Disco Fastboy Tesó párossal. Jó kis német EDM a folytatásban. Kellemes vasárnap délután mindenkinek a mikrofonnál Kismerti, és ha gyorsan nézem a naptáramat, 2 hét maradt a nyárból. Hogy elröppent, de tényleg? És ha valaki a jövő hétre időzítette a Szabiát, szerintem nem választott rosszul, mert ő nem lesz ez a pusztító hőség. A hétfői lehűlés után kánikula jelez majd a folytatás. Ez pedig a Good Life.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Augusztus 22. Szombat. Rádió 1 stúdió. Egy igazi szupersztár látogat el hozzánk este 6 órától. Élőben mixel Blondis, a kanadai DJ producer, környezetvédelmi aktivista, ezzel is kiegészíthetjük a titulusait. Egy igazán energikus lány, Bakos Vivien egyébként, mert hogy magyar származású, Coachella, Rocky Rio, Tomorrowland, rengeteg helyen zenélt már, és jövő szombaton 6 órától a Rádió 1-en pörgeti az igazi mai slágereket.

0: Call me up.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Önt is várjuk Tiszafüreden, a mi kis hajósboltunkban, ahol mindent megtalál, ami a hajózáshoz és horgászathoz szükséges. Kínálunk hajós és csónaküléseket, elektromos és benzines csónakmotorokat, továbbá hajós felszerelések, mentőmellények, egészségügyi csomag, evez,

0: akkumulátorok, horgászoknak felszerelések, csalik, etetőanyagok, horgok, damilok. Nézzen be hozzánk! Tiszafüred, Hunyadi út 29. A mi kis hajósboltunk, hogy görbüljön a bot.
1: Önt is várja a tiszafüredi Mészáros Autószerviz a Debreceni út 82-ben, a Volt Fülöp tüzéphelyén. Személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági járművek, teljes körű javítása, műszaki vizsgára felkészítése, vizsgáztatás lebonyolítása, gépjármű diagnosztika. Személy- és tehergépkocsi hibakód olvasása és törlése, lerobbant autók mentése. Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt téglagyár utáni telepen. Telefon 0630 621 59 11. Mészáros Autószerviz.
2: Blomdél fül- és orrbelövés már Tiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt. Újra nyitja kapuit az ízek és kincsek Tiszató termelői és kézműves piac Tiszafüreden a Dieters Campingben. Piacnapok szeptember 30-ig minden hónap harmadik vasárnapján. 9 órától 13 óráig kézműves kincsek, valódi ízek, termelői finomságok és vidám családias hangulat vár rád. Gyere és kóstold meg a Minden Lében Kanábárban a különleges szörpöket, a kézműves reggelit vagy a finom rétest. Helyszín: Dieters Camping, Tiszafüred, Fürdő utca 9-11. Bővebb tájékoztatás Herrich Csillánál. 0630 254 95 79. A vasárnap vasárnap a Tiszatónál.
3: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás, a családi összejövetelhez vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a 20-es út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svéd asztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítás. Is, vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből, pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, 20-es út 31/B, a MOL kúttal szemben.
4: Élményfalu vízipiac Sarut. Egy újabb Slow Living piknik a Tiszató partján. Augusztus 29-én szombaton 8 és 14 óra között. Helyi termelők, kézművesek és gasztronómiai élmények várnak Sarudon. Élményfalu vízipiac a Tiszató több ízben.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Most például Ray Dalton, akit nagyon-nagyon szeretnek a Rádió 1-esek, mert hogy két egymást követő évben is ott volt a top 500-as listánkon az egyik dala, a Do It Again, és ezt is nagyon szeretjük tőle, jön a Blood Running. A legjobb dalötletei egyébként köztudottan akkor jutnak eszébe, amikor zuhanyzik éppen. Elképzelem, hogy behabozott testtel kirohan a tusolóból, hogy felénekelje az alapot. Ray Dalton jön már is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibi

0: Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
6: Úgy is tett.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint. A másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
10: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Az otthon a részletekben rejlik, a formákban, a színekben és a jó döntésekben. Az Európa Bútorházban nem siettetünk, szakszerű tanácsadással segítünk, hogy az új bútor valóban biztos választás legyen. 2000 négyzetméternyi kiállítótér, különböző stílusok és azonnal elérhető készlet, hogy a végeredmény harmonikus és időtálló legyen. Inspirálódj online eubútorház.hu és látogass el hozzánk. Eger, Tárkányi út 21, Európa Bútorház. Minden, ami bútor.
0: Figyelem! Minőségi ajtók, ablakok, redőnyök, szúnyoghálók, oroszló. Keresse a profi ablakost. Felmérés, gyártás, beépítés, rövid határidővel. Bejárati ajtók 7 méretben, műanyag ablakok 40 különböző méretben, készletről azonnal megvásárolható. Kiváló minőség, kedvező ár. Profi ablakost. Oroszló. Főút 101. Hívjon most 0620 999 66 66.
12: Blomdél fül- és orrbelövés már Tiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt.
13: Nincs ideje a mosásra, vagy nehezen birkózik meg az ágynemű vasalásával? Bízza a profikra! Tiszafüreden újra elérhető a mosodai szolgáltatás megújult köntösben. A tiszafüredi kristálymosoda gyors, megbízható és magas színvonalú szolgáltatással várja lakossági és céges ügyfeleit. Ágynemük és egyéb textíliák tisztítása gondos odafigyeléssel, korszerű technológiával. Vegye igénybe kényelmes, háztól házig szolgáltatásunkat is. Várjuk hívását a 0620 333 66 05-ös telefonszámon, vagy keressen fel bennünket személyesen Tiszafüreden a 0424/12-es külterületi helyrajzi számon az Oil benzinkút mellett. Tiszafüredi kristálymosoda. Mi tisztára mossuk a napját. Mi tisztára mossuk a napját.
14: Önnek fontos az egészsége? Ha igen, akkor mi megoldjuk önnek autójának fertőtlenítését. A Mészáros Autószervizben járművek klímatöltését, javítását a szervizben, illetve igény esetén helyszínre kiszállással. Ózonos klímafertőtlenítés, tisztítás. Mészáros Autószerviz, Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt Fülöp tüzéphelyén. Telefon 0630 621 59 11.
15: 621 59 11.
3: Látogass el hozzánk Abátszalókra, a Riviera vízisporthoz, az extrém vízisportok paradicsomába. Várunk vízibanánnal, vízibobbal, végszörfel és jetskivel. Bérelj nálunk egy szápot és evezz csendes vizeken. Hajótóráinkkal fedezd fel a Tisza-tó csodáit, majd hűsd le magad egy frissítő koktéllal a Riviera Beach Barban. Hétvégente pedig nappali beach bulikkal várunk, ahol a hamisíthatatlan nyári hangulatról legjobb DJ-ink gondoskodnak. Kövess minket TikTokon, Facebookon és Instagramon. Riviera vízisport, ahol az élmény nem marad szár.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió egy top 50. Az 50.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép hétvégét mindenkinek, Györke Attila a stúdióban. Elindult a Top 50 2026. 33. hetén. Most is megmutatjuk, melyek Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei. Nézzük a sereghajtókat. 50. volt ugye Ray Daltontól a Do It Again. 49. Ray dala a Where Is My Husband. Kashmir, Wild Ride a 48. És ezt követte Teddy Swims-től a Loose Control. A folytatásban a 46. helyen Charles, Felix Yen és a Walk With Me.

Ez a Rádió 1, ez a Top 50, ahol a 46. helyen szólt ugye Shouse-tól, Felix Jentől a Walk With Me, 45. Kygo és a One Republic, Chasing Paradise. I'm chasing paradise with you. Ezután érkezett Selena Gomez a 44. helyen, Single Soon, David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait a 43. helyen, 42. Alok, Eva Max és a Car Keys. Terry Swims, The Door a 41.

óta keringtek pletykák a kapcsolatukról. Ládó anyuka is lett idén, és egyáltalán nem lehetett tudni, hogy ki lehet az apuka. Már hát a találgatásokra tehetünk akkor most pontot, mert pár napja fix, hogy ők együtt vannak, és a gyermekük közös. 40. Láró és a Lareri.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Fedezze fel a természet kincseit a Tiszatavi vízi sétány és ökoturisztikai tanösvényen, Poroszlón. Sétáljon Magyarország második legnagyobb víztere fölött járva a 1,5 kilométer hosszú Palló úton, mely körülfut egy kis belső tavon. Fedezze fel a Tiszató élővilágát egy élményekkel teli csónaktúrán, melyre előzetes bejelentkezés szükséges. A helyszínen kölcsönözhető kenu és kerékpár is. Bővebb infók telefonon 06 30 2

0: 0999 01 78, vagy e-mailben kikötő@ertank.hu. Fűszapihenőpark és kikötő, Poroszló, Kossuth út 81. A tanösvénytúra után térjen be a Fűszfa Hotelba egy jó ebédre a gát túloldalán.
1: Blomdél fül- és orrbelövés már Tiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt.
2: Az otthon a részletekben rejlik, a formákban, a színekben és a jó döntésekben. Az Európa Bútorházban nem siettetünk, szakszerű tanácsadással segítünk, hogy az új bútor valóban biztos választás legyen. 2000 négyzetméternyi kiállító tér, különböző stílusok és azonnal elérhető készlet, hogy a végeredmény harmonikus és időtálló legyen. Inspirálódj online eubútorház.hu és látogass el hozzánk. Eger, Tárkányi út 21, Európa Bútorház. Minden, ami bútor.
3: Nem, ön nem az erdőben hallja a madár csicsergést, hanem a hableány étterem teraszán üldögélve. A Tiszató fővárosában, Tiszafüreden várja kedves vendégeit a Hableány Hotel és étterem, közvetlenül a Tisza folyópartján, természetközeli környezetben. Éttermünkben a helyi specialitások mellett a hagyományos ételeket is megtalálja, a halászlétől a családi tálakig. Külön termünkben kisebb baráti, családi vagy üzleti rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Nálunk fizethet szép kártyával is. Hableány Hotel és étterem, Tiszafüred, Hunyadi út 2. Asztalfoglalás, rendelésfelvétel 06 59 353 333.
4: Vásárlását kezdje a Tiszatói Tüzében és Fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket. Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfűrészáru, hőszigetelő rendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, kőműves, festő, burkolószerszámok. Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tóitüzéptelep.hu. Időszakonként engedményes vásár. 30 kilométeren belül kedvezményes házhozszállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511 016 és 511 017. E-mail ferencikft97@gmail.com.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most! Rádió 1! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió 1! A 36.

számlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen, a Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 34.

0: és Ours This követi Beat of Your Heart.
1: Rádió egy top 50, a 29.
0: A Dracula halad előre ezzel a dalával az ausztrál zenész Kevin Parker, aki mint Tame Impala lép fel a bulikban, fesztiválokon, a szakma pedig teljes mértékben elismeri a zsenialitását, rengeteg világsztárral dolgozott már együtt producerként, dalszerzőként, vagy vendégelőadóként, olyan nevekkel készített közös dalokat, mint Rihanna, The Weeknd, Travis Scott, a Gorillaz, vagy éppen az a Dua Lipa, akinek a legutóbbi albumán Kevin volt a főproducer. Tame Impala, Dracula, Jenny és Boys Noise remixben szól a rádió egyen a 29. helyen.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Azonnal indul az újabb zenei óra, és a Top 50-ben folytatjuk a visszaszámlálást. Jön a 28. helyen a Dead Dance Lady Gagától mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Te hogy bírod ezt a nyári meleget? Én alig tudok a lakásban megmaradni. Jövőre összespórolok egy klímára.
4: Én is így voltam vele, de a Füredkábel új akciójával már idén felrakadtam a klímámat.
3: Miért akció?
4: Ha van hűségidőd és rendezett a számlamultad, az általuk felszerelt klímát 3 hónap alatt is kifizetheted, ha augusztusban megrendeled.
3: Nem mondod, a Füredkábel már klímával is foglalkozik?
4: Bizony, kedvező áron és gyors határidővel.
3: De jó, még ma megrendelem. Hol találom őket?
4: Tiszafüreden, az Örvényi úton, a Művelődési Ház mögötti utcában. Vagy hívd őket 30 99 55 944.
3: Füredkábel. Klímaterén is az ön partnere. Rozmarin cukrászda Tiszafüred. Elfelejtetted előre megrendelni a párod születésnapi tortáját? A barátod grillpartiára vinnél egy csomag finom kávét vagy egy üveg egribort ajándékba? Megoldjuk, számíthatsz ránk. Minden nap azonnal elvihető tortákkal várunk a megújult Rozmarin cukrászdában, a régi Korona cukrászda helyén. A hagyományos és a modern cukrászat finom termékei mellett a cukor, tej és lisztmentes, saját készítésű süteményeinket is megtaláljátok napi kínálatunkban. Ha a napi mókuskerékben megpihennél néhány percre, szeretettel várunk egy finom rozmarin kávéra, limonádéra vagy egy igazi, sűrű, forró csokira. Rozmarin cukrászda a régi Korona cukrászda helyén. Tiszafüred, főút 28 a Deák térnél. www.cukrászdatiszafüred.hu.
5: Megszokott ízekkel és régi árakkal várja a régi és új vendégeit a Lizó pizzéria és ételbár. Pizza, gyrosz, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján, 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk Tiszafüred, Főutca 57, telefonszám 0630 605 69 09, 0630 605 69 90.
2: Önt is várjuk Tiszafüreden, a mi kis hajósboltunkban, ahol mindent megtalál, ami a hajózáshoz és horgászathoz szükséges. Kínálunk hajós és csónaküléseket, elektromos és benzines csónakmotorokat, továbbá hajós felszerelések, mentőmellények, egészségügyi csomag, evezők, szapoly, szivattyúk, csáklyák, akkumulátorok. Horgászoknak felszerelések, csalik, etetőanyagok, horgok, damilok. Nézzen be hozzánk! Tiszafüred, Hunyadi út 29. A mi kis hajósboltunk, hogy görbüljön a bot!
6: A Zafír ékszerüzlet minden téren bővül. Tágasabb eladótér, nagyobb választék arany- és ezüst ékszerekből, karórákból. 11 féle márkájú női, férfi, gyermekkaróra. Közel 1000 darabos készlet. Továbbá antik hatású fali órák és állóórák, ingaórák, súlyos, súly nélküli órák, 30 napos járású órák, konyhai és gyermekfali órák, ébresztő órák, szekrény és kandalló órák, valamint óratartók és óraforgatók. Várjuk üzletünkben. Tiszafüred, főút 37.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most
1: Rádió 1.
2: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió 1.
2: A 28.

50 Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel. Én Györke Attila vagyok, és mutatnám, hogy Lady Gaga-t, aki a 28. helyen zenélt, a 27. Egy Ed Sheeran Martin Garrix közös dal követi a

0: Golden Summer. Loi és David Point ez a folytatásban, a német énekesnő mellett tehát most egy szintén német DJ, aki arról híres, hogy a fesztiválokon gyakran az utolsó pillanatban is átírja a szettjét a közönség reakciói alapján, úgyhogy nincs két teljesen egyforma fellépése. Ez szerintem így rendben is van, egy DJ-től ez akár el is várható lehet. Loi persze mindenhová szépen előre átgondolt setlisttel érkezik, neki nehezebb is lenne a dalcsere a zenekara miatt. Golden Summer, ez a kettejük közös dala, ami a héten a 25.
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And David Quintus.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer.

Ezt követte a 23. helyen Matt Sassari, Hugel Sonic és az Eat Feel So Good. Menjünk tovább Camrad-dal, aki sosem úgy élt, mint a barátai. A legjobb példa, hogy az érettségi után szinte minden gyermekkori barátja autót vett magának. Hát ő nem. Ő lemezt készített, ő a pénzét az első EP-jére költötte, és ahogy látjuk, jól döntött. Camrad a legfrissebb dalával Hug Yourself a 22.

0: Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50 Camera, Serial remixében szólt Ed Sheeran dala a 21. helyen, amit a 20-on Lady Gaga és az Abracadabra követ.
1: Rádió 1 Top 50, a 19.
0: Egy stadion himnusz a folytatásban, hölgyeim és uraim. Ráadásul ezt a dalt a készítők és a FIFA is egy jótékonysági szervezeten keresztül gyerekek oktatására ajánlotta fel, úgyhogy minden egyes lejátszás jó ügyet támogat. Úgyhogy jótékonysági.

lépésein is, úgyhogy a rajongók tűkön ültek, hogy végre streamelhessék már a dalt, de most már a rádiókban is pörög. Egyre többször Európában és Amerikában is. David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight, a 16.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A tető a ház koronája. Bízza a legjobbra! A Füredi Bádogos Kft-nél mindent megtalál, ami a tetőhöz kell. Minőségi cserepes és trapézlemezek rövid határidővel. Tetőkiegészítők és komplet ereszcsatorna rendszerek számos színben, széles választékban, azonnal raktárról. Nálunk nem csak vásárolhat, a tervezéstől a kivitelezésig mindent egy helyen megkap. Sőt, elképzelései alapján egyedi fémből készült termékeket is gyártunk rövid határidővel. Egyes készleten lévő változó termékek ez folyamatos akciós áron juthat hozzá. Füredi Bádogos Kft. Minőségben az első, fémben az élen. Tiszafüred, Szőlősi út 41. Tudjon meg többet a füredibádogos.hu oldalon, vagy hívjon minket 0630 970 95 76. 0630 970 95 76.
3: Kényelem bútorbolt. Tiszafüred, Főút 47, első, második emelet. A térség legnagyobb bútorboltjában folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat. Érdeklődjön aktuális akcióinkról. Telefon 0620 926 42 70. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt.
4: Blomdél fül- és orrbelövés már Tiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt.
5: Tisztelt meglévő és leendő ügyfeleink! Várjuk Önöket Tiszafüred központjában, a Wolf Tisza Kft. Telephelyén, megújult környezetben, a Volt Suzuki

0: Service helyén, ahol mindent egy helyen intézhet. Márka független autószerviz, műszaki vizsgára való felkészítés, személy és kis teherautó diagnosztika, futóműbeállítás, járműklíma javítás, töltés és tisztítás, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat és honosítás, karosszéria javítás és fényezés, autókozmetika, autó és hajómosás. Címünk Wolf Tisza Kft. Tiszafüred, 20-es út 93 pera. Telefon 0630 555 75 02 vagy 0659 511 152. 59 511 152.
1: Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást. Itt az ideje a felújításnak. Válassza a metálsi, cserepes vagy trapézlemeztetőit akár akciós, trendi, matvörös színben. Felejts el a tető problémákat, élvezze a biztonságot. Metálsít, a lemezbezárt érték.
2: Önt is várja a tiszafüredi Mészáros Autószerviz a Debreceni út 82-ben, a Volt Fülöp tüzéphelyén. Személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági járművek, teljes körű javítása, műszaki vizsgára felkészítése, vizsgáztatás lebonyolítása, gépjármű diagnosztika. Személy és tehergépkocsi hibakód olvasása és törlése, lerobbant autók mentése. Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt téglagyár utáni telepen. Telefon 0630 621 59 11. Mészáros Autószerviz.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió 1 Top 50. A 14.

Top 50, és jön most egy kis visszaszámlálás. 16. volt Jennifer Lopez és David Guetta újdonsága a Save Me Tonight, amit a 15. helyen Accent, Sarah, Misha Miller és Don Leave követ.

0: negyedik.
1: Az aktuális favoritok közül pedig jön a Sleep Tonight, a Switch Disco-tól 2 perc 16 másodperc hosszú a dal, és most tudtam meg a srácok egyik interjújából, hogy a rövid dalok készítése trend lett manapság, ez igazából trükközés a streaming adatokkal. Mert egy rövid dalt nagyobb eséllyel hallgat meg azonnal újra a hallgató, és ez már ugye két lejátszásnak számít minimum. De ügyes. A Switch Disco ezt a dalt Rehab-bel és Sam Felton rakta össze. Sleep Tonight 11.
2: Hey, what's up? This is Sam Felton.
3: Hey guys, we are Switch Disco and you're listening to

megy, csak igazi mai sláger megy. Minden hétvégén két órában itt szólnak Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei, és 2026. 33. hetén, a nyár utolsó hónapjának kellős közepén így alakul a Top 10. 10. Loi és a Get Lucky. Kilencedik, a The Fate of Ophelia, Taylor Swift-től. Out of My Head, Hyperton, Norma Jean Martin-dala a 8.

szerepelt Hearts Like Mine 5. Negyedik az Opal Eye Taylor Swift-től. Comrades, Be Mine.

0: Disco Machine, a Hurts és a Wonderful Life.
1: Rádió egy top 50. Az első.
0: A New Religion, amivel első lett egy szuper dalszerző, akiről egy ideje kiderült már, hogy kiváló énekes is. B.B. Rexha. Ő full profi. Megtörtént vele olyan, hogy az egyik koncertje előtt pánikrohamot kapott. A backstage-ben azt hitték, hogy kész, ennyi volt mára a koncert. Pár perccel később viszont úgy ment a színpadra az énekesnő, mintha mi sem történt volna. Nagyon sokat mesél egyébként a rajongóinak a mentális egészségéről a közösségi médiában B.B. Rexha, ezért is tudnak kapcsolódni hozzá rengetegen. Ő következik most a Rádió 1 Top 50 első helyén.

0: Ez a Rádió 1, és jó utat kívánunk mindenkinek ezekkel az igazi mai slágerekkel. Közlekedési infók. Csamon azt írta, hogy az M1-esen Herceghalomnál lassú a haladás Budapest irányába. Névtelenül pedig azt írta valaki, hogy az M0-áson Budapest felé Bagnál kell a türelem a szűkített sávoknál. Ha van még hír, jöhet továbbra is SMS, telefon, Viber 20-as 311-111.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Figyelem, szakemberek! Készenálltok a váltásra? Stabil, hosszú távú munkát kerestek? Ahol tudásotoknak valóban értéke van? A Metal Sheet csapatába keresünk megbízható, híddarús és gépkezelő kollégákat. Ne habozz! Jelentkezz még ma a Metal Sheet honlapján vagy Facebook oldalán található elérhetőségeink egyikén. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
3: Épít vagy felújít? Malino ablak. Nálunk megtalálja fa, műanyag, illetve alumínium nyílászáróit. Kül- és beltérre egyaránt. Redőnyök, szúnyoghálók, szalagfüggönyök, garázskapuk széles választékban megtekinthetők és megrendelhetők a tiszafüredi Tesco üzletsoron lévő bemutató termünkben. Felméréstől a beépítésig állunk rendelkezésére. Ne feledje, ha épít vagy felújít, Malino ablak. Telefon 0620 941 29 58.
4: Megéheztél? Vár az Örvénylő Pub és Pizzéria. Nálunk finomabbnál finomabb ételek várnak rád. Pizzák, frissen sültek, levesek, gíroszok, hamburgerek és hotdogok széles választéka. Ha megéheztél, vagy csak kikapcsolódnál, nálunk a helyed. Nyitvatartás. Hétfőtől csütörtökig és vasárnap 11 órától 21 óráig. Pénteken és szombaton 11 órától 22 óráig. És ha szeretnél valami különlegeset az ételek mellé, csapolt Guinness-szel és más különleges italokkal is várunk. Ráadás! Jól felszerelt játéktermünk a kicsiknek és nagyoknak is remek szórakozást kínál. Címünk Füredi út 17. Rendelés 0620 553 53 53 és 0630 298 27 78.
5: Felújítana, vagy csak szállítana? Keresse bizalommal a Tiszató gépkölcsönzőt. Utánfutók és ipari gépek bérlése nagy választékban. Tiszafüred, Húszöles út 58. Telefon 0620 235 65 80. www.tiszatogépkölcsönző.hu www.tiszatogépkölcsönző.hu.
6: Palatinus fürdőszobaszalon. Eljött az ideje otthonának burkolására. Praktikus, kényelmes fürdőszobát szeretne? Esetleg egy modernebb konyhát vagy nappalit? Mi megvalósítjuk álmát. Piacvezető olasz, spanyol burkolólapgyártók széleskörű kínálatában nálunk megtalálja az ön stílusának megfelelőt. Csempék, padlólapok, fürdőkádak, zuhanykabinok, fürdőszobabútorok, szaniterek, csaptelepek, kiegészítők, segédanyagok, burkolószerszámok, laminált padlók és gránit mosogatótálcák nagy választékban kaphatók. Folyamatosan bővülő raktárkészlettel és nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Címünk Tiszafüred, Húszöles út 183. A Selkuttól 50 méterre. Telefon 59-360-200. Ne feledje, ha felújít, ha épít, a Palatinus szépít. Palatinus fürdőszobaszalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Szép jó napot kívánok mindenkinek, réma jól vagytok, egészen 20 óraig együtt vagyunk, és egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi émelságereket, és van egy fontos információ, jövő egy szombaton, azaz 6 nap múlva, 18 órakor érkezik élőben és személyesen Blond is, és mixelni fog nektek. Hoppá, de jó, nem? Viszont most én mixelek nektek, egészen 19 óraig érkezik David Guetta és Jennifer Lopez elégütt, a szám címe Save Me Tonight. Én kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, vigyázzatok magatokra, esetleg úton vagytok, tessék vezetni nagyon óvatosan, jó? Allé, ahogy mondtam, jön David Guetta. David, itt vagy, barátom, eh?

Természetesen 19 óra től 20 óraig egy órás élő kívánság műsor. De úgy mondtam, mixelek nektek, és nincs megállás. Érkezik a marosan Purple Disco Machine, és a szem címe Something on My Mind. Szoktam mondani egy ilyet, de tényleg így van. Ha valaki szereti a jó zene, ez muszáj szeretni, jó? Allé hopp! Bulizzunk tovább itt a Rádió 1-en! Hagyjatok egy kis hangerőt! Allé hopp, kukikám!

szükség csinálni semmit, csak élvezni ezt a jó kis After Party Show Summer Edition magyarul. Mixelek nektek az igazi majslágereket, megszakítás nélkül, és nadám, sok a zene, kevésebb dúl, most mit csinálom? Kikapcsol a mikrofonom, jó? 12 percig nincs kuki, csak zene. Tudom!

0: Ez itt a Rádió 1, csak igazi ma is legjár, mert nincs mese, 15 óraig mi vagyunk a legnagyobb klub itt Magyarországon, After Party Show Summer Edition, megyünk tovább, érkezik az isteni Diplo, On My Mind, előbb kukikám, hadd szóljon, olé!
1: A Rádió 1-en a szombat esti partik, míg vasár...

0: Gyereket, nem szép az eredeti a rádió egyen, de oly nem gyönyörű. Hamarosan újra az elérkezik Reganili és Blue Heart.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint. A másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
6: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
7: Mi?
8: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
6: Ugrunk egy bombát!
8: Szállás.hu. Úgyis tett!
9: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
10: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
11: Carglass javít, Carglass cserél.
1: Reklámot hallottak.
12: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Ha tisztafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás, a családi összejövetelhez, vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a 20-es út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svédasztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, 20-es út 31/B a MOL kúttal szemben.
14: Te hogy bírod ezt a nyári meleget? Én alig tudok a lakásban megmaradni. Jövőre összespórolok egy klímára.
15: Én is így voltam vele, de a Füred Kábel új akciójával már idén felrakadtam a klímámat.
14: Milyen akció?
15: Ha van hűségidőd és rendezett a számlamultad, az általuk felszerelt klímát 3 hónap alatt is kifizetheted, ha augusztusban megrendeled.
14: Nem mondod, a Füred Kábel már klímával is foglalkozik?
15: Bizony, kedvező áron és gyors határidővel.
14: De jó, még ma megrendelem. Hol találom őket?
15: Tiszafüreden, az Örvényi úton, a Művelődési Ház mögötti utcában. Vagy hívd őket 30 99 55 944.
14: Füred Kábel. Klímaterén is az ön partnere.
16: Élményfalu vízipiac, Sarut. Egy újabb Slow Living piknik a Tisza tópartján. Augusztus 29-én szombaton 8 és 14 óra között. Helyi termelők, kézművesek és gasztronómiai élmények várnak Sarudon. Élményfalu vízipiac, a Tisza tó. Több ízben.
17: Nem, ön nem az erdőben hallja a madárcsicsergést, hanem a Hableány étterem teraszán üldögélve. A Tiszató fővárosában, Tiszafüreden várja kedves vendégeit a Hableány Hotel és étterem, közvetlenül a Tisza folyó partján, természetközeli környezetben. Éttermünkben a helyi specialitások mellett a hagyományos ételeket is megtalálja, a halászlétől a családi tálakig. Külön termünkben kisebb baráti, családi vagy üzleti rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Nálunk fizethet szép kártyával is. Hableány Hotel és étterem. Tiszafüred, Hunyadi út 2.
18: Asztalfoglalás, rendelésfelvétel 06 59 353 333.
7: Megszokott ízekkel és régi árakkal várja a régi és új vendégeit a Lizó pizzéria és ételbár. Pizza, gyrosz, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján, 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk Tiszafüred, Főutca 57, telefonszám 0630 605 69 09, 0630 605 69 90.
18: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: A műsor támogatója a Burger King.

Ez itt a Rádió 1, ahol sok igazi ma is legjár megy. De jó piciké volt lájtózni, nem? Üzsel el és forever, a nagyon sokan szeretjék, a social médiában mindenhol ez megy, tényleg. Azért hiába idős vagyok, azért követem a divat, jó? Allé, annyira követem a divat, hogy a jó barátommal, Karnerrel készítettünk nektek egy új dalt. Ez a szám címe, hogy Fire, és nagyon sokan kérdezik tőlem, vajon ki az énekesnő? Elárulom nektek, úgy hívják, hogy Alexa. Alexia, igen. Ja. Sokat dolgoztunk, de na, szerintem jó kis muzsikát csináltunk. És a DJ-kről van szólanak, fiúk, érkezik jövő héten szombaton 15 órakor személyesen itt a Rádió 1 stúdiójában. Blondis, és ő fog nektek mixelni az igazi imaságereket 15 óratől. Hoppa, nem szép az élet, de most fogadok sok szeretettel a legújabb dalunk, Cookie Corner, azt hiszem még egyszerre mondom, Fire! Allé, hopp, egy kis tűz, Cookie Corner, gyerünk!

0: Ez itt a Rádió 8, sok igaz ima is legyen, egy imádtam ezt a zene, World Gone Wild, Robin Schulz és Cyril, aki volt velünk kétszer is Budapest Parkban ünnepelni a Rádió 1 születésnapi fesztivált, bizony. Hamarosan mixelek tovább nektek az igaz ima is legyereket, és kivételet húzunk egy pár másodperc múlva, érkezik Tiesto és Don't Be Sunshy, picik iszok egy kis vizet, Rádió 1 fizet.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Te hogy bírod ezt a nyári meleget? Én alig tudok a lakásban megmaradni. Jövőre összespórolok egy klímára.
4: Én is így voltam vele, de a Füredkábel új akciójával már idén felrakadtam a klímámat.
3: Miért akció?
4: Ha van hűségidőd és rendezett a számlamultad, az általuk felszerelt klímát 3 hónap alatt is kifizetheted, ha augusztusban megrendeled.
3: Nem mondod, a Füredkábel már klímával is foglalkozik?
4: Bizony, kedvező áron és gyors határidővel.
3: De jó, még ma megrendelem. Hol találom őket?
4: Tiszafüreden, az Örvényi úton, a Művelődési Ház mögötti utcában. Vagy hívd őket 30 99 55 944.
3: Füredkábel. Klímaterén is az ön partnere.
5: Fáj, nyilal, zsibbad, kezelába, fejfájás, migrén, szédülés. Tapasztalja meg általam a fájdalommentes életet. Keresse Andrea Csontkovácsot 7 év szakmai tapasztalattal és több ezer elégedett vendég ajánlásával. 0670 615 17 27. Vigyázzunk együtt az

0: segítségére. Akár az első kezelés után érezhető a változás. Andrea Csontkovács stúdió, Tiszafüred.
1: 0670 615 17 27.
2: Klímát szeretne, de nem tudja, hogy miért válasszon. Segít a döntésben a Tiszató Klíma. Regisztrált hatóságilag nyilvántartott klímaszerelőt keres. Tiszató Klíma. Klímák értékesítése, beüzemelése, karbantartása, tisztítása. Ingyenes tanácsadás, versenyképes árak, gyors, tiszta munka, akár 10 év garancia. Keressen bizalommal elérhetőségeink egyikén. www.tiszatóklíma.hu. Telefonszám 0670 628 7148. Tiszató Klíma.
3: Megszokott ízekkel és régi árakkal várja a régi és új vendégeit a Lizó Pizzeria és Ételbár. Pizza, gyrosz, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján, 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk Tiszafüred, Főutca 57, telefonszám 0630 605 69 09, 0630 605 69 90.
4: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás, a családi összejövetelhez vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a Húszeles út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svédasztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, Húszöles út 31/B, a MOL kúttal szemben.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A Radio Egy, igaz, ima is legjármegyő volt Martin Garrix. Igen, Told You So, ez volt a szám címe. Most érkezik egy igazi bulizós muzsika. Bizony, esetleg jöttök velem egyszer egy buliba, mert mondjuk hamarosan lesz egy nagy fesztivál a Balatonon, ott találkozunk a Radio Egy stage-en. Biztos le fogom nektek játszani, azaz Melizóz, ez Mix Masters, hogy mondtátok ki, Mix Masters, ez az, a szám címe My Life is a Disco. Az életem, ez egy diszkó. Hát igen, a DJ-k így gondolkodnak. Szóval, hölgyeim és uraim, hagyjatok egy kis hangerőt. Tessék, tekerni ezt a kis gombot, mert most senki nem alszik, hanem mindenki bulizik, jó? Allé, jönnek a My Life is a Disco, itt a Rádió Egyen.

0: Ez itt a Rádió 88 igazi mai slágerében, nem sokára élő kívánság műsor lehet kezdeni, telefonálja 0620-311-111-re, és nem sokára újra az zenőnünk érkezik, az isteni Taylor Swift, a szám címe Upright.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timmy Trumpet.

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió 1.
1: Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: Kencsó a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, a kíváncsi műsor most elkezdődött, szóval egészen 20 óraig ti vagytok a zenei szerkesztők. A vonal túlsó végén most kit köszöntsünk?
2: Jó estét kívánok, Viktor vagyok, de...
1: Na, régóta nem hívtál engem, Viktor, el vagy tűnve?
2: Elfoglalt voltam. Na. Nyakamba szakadt néhány rendezvény.
1: Rendezvény? Jaj, de
2: sajnálom. Azért a celebeket hangosítom, mint te is vagy.
1: Hogy én hangosítom?
2: Nem, én a celebeket.
1: Ja, de nem vagyok celeb. De nem vagyok celeb. Én csak egy közszereplő vagyok. Sőt.
2: Én viszont hangosító vagyok. Mindegy, hogy ki az.
1: Jó, oké. Okay. Jó sikerült? Jó buli volt?
2: Nem volt rossz.
1: Nem volt
2: rossz. Már jobb bulin is. Igen.
1: Ja, értem.
2: A franciás bulik jobbak voltak.
1: Ja. Na, figyelj, kértem tőlem Loi, és aztán címe Golden Summer. Kinek szeretnéd küldeni, monsieur?
2: Minden túlterhelt hangosítónak, hogy most regenerálódik.
1: Hát igen.
2: Borzasztó ezekkel a telebekkel. Azt a sok kívánságot
1: teljesíteni. Hát igen, ezzel most van kívánságműsor, de nem baj, ne törődj vele. Jó van,
2: igen,
1: oké.
2: Igen, igen,
1: szuper,
2: igen.
1: Jó, jó, jó.
2: Visszatalálunk mindig a tárhához.
1: Lehet érezni, hogy egy kedves ember vagy te. Szereted a közszereplőt, tényleg. Nagyon jó, jó van. Tiszteled őket, jó van, oké, rendben. Azért nagy tisztelet, hogy hívtál engem, nem ajánl, de ez nagy tisztelet nekem, hogy hívtál engem, szóval ez már egy nagy dologot szóbálsz velem.
2: Ó, hát nekem mekkora esély, bekerültem.
1: Jó van. Tudod, mit inkább zenélünk, jó? Köszönöm szépen, a telefonáltál, jó? Oké?
2: Köszönöm szépen,
1: szia, ciao, szia, szia. Szia, Viktor, ez hihetetlen. Érkezik a kalajnálunk, a szemcímek Golden Summer, az a legújabb itt a Rádió Egyen.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor 20 óraig, itt köszöntsünk. Halló!
2: István vagyok, szia Kuki, szia!
1: Nem jóság István, hogy vagy?
2: Hát most már kicsit fáradtam, mert vendégségben voltunk a lányoméknál, meg a Vejkónál.
1: Igen?
2: Jót bográcsoltunk, gulyásleves, úgyhogy tele van a pocak, hát mi a gond,
1: áll
2: semmi.
1: Áll a jó Istennek, ott tele van a pocak, ez egy jó dolog. És ki főzött?
2: Hát a Vejkó. Hát ez
1: Hogyan tudjam én? Nem voltam ott, István.
2: Jó, na de hát a lányom volt a kukta. Na.
1: Ja, értem. Jó. Na figyelj, kértöltelem egy fantasztikus női DJ, Blondis, ráadásul még egyszer hangsúlyozom, hogy ő jön személyesen mixelni most szombaton 10 órakor a műsoromban. Egy szettet képzeld el. Külföldi világsztár DJ ide jön hozzám. Na mit szólsz ehhez?
2: Az igen. És akkor az jó, azt hallgatjuk. Még látni is lehet?
1: Hát gondolom, be lesz kapcsolva a webcam, persze.
2: Hát akkor ezt ki nem hagyom.
1: Na, ez egy jó dolog. És akkor kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát a Klaudiának és kedves Vejkónak, Gábornak, ezért a csodálatos mai délutánért. De mondjuk még tart a buli, de már csak óvatosan.
1: Oké. Rendben, köszönöm szépen a telefonát el, és kivagyok nektek akkor egy szuper kedemes estét, jó?
2: Oké, köszönjük,
1: Kuki,
2: köszi.
1: Ciao, szia. Érkezik Blondis nálunk, a legújabb deltőre, a szám címe, elmondom, Lovers on the Dance Floor. És még egyszer mondom, Blondis személyesen szombaton, hardcore délután, itt a Rádió Egyen, oké?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor

0: Aki van a vállatúsó végén? Ki bújik? Halló, halló, halló!
1: Halló, Kuki Gizmo vagyok.
0: Na mit szeretnék jönni tőlem, Gizmo?
1: Egy jó kis bembelét.
0: Bambolé?
1: Igen.
0: Ba, azaz, Alex Kenji, ugye?
1: Igen.
0: Jó, oké. És kinek szeretnéd küldeni?
1: A csapatomnak, akikkel menjünk túlnézni... Németország, Ausztria,
0: az
1: és Dikidek, Vividek, Józsinak, Anikónak, neked és Rádodnak.
0: Nagyon szépen köszönök, a jó túlnézést kívánok nektek, vigyázzatok magatokra az úton, jó, oké?
1: Oké, rendben. Szia,
0: még egyszer hangsúlyozom, önök fiúk, jövő egy szombaton, azaz most szombaton, 6 nap múlva, 18-kor érkezik élőben és személyesen Blond is, az a jó kis női DJ, és ő fog mixelni nektek az igazi máslágereket élőben, 18 órától, jó, most érkezik egy másik DJ, úgy hívek, hogy Alex Kenji, és Bambolé, allé hopp, kukikám!
2: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: a Rádió Egyen.
1: Itt van a mai utolsó telefonaló hőném és uraim, Zotyó Miskolcról. Szerbusz, Zotyó!
2: Szép estét mindenkinek, Miskolcról és Budapest, meg mindenhonnan.
1: Meg mindenhonnan, ez így van. Hol tért a hétvégét? Mesélj!
2: Csendességbe, pihenéssel.
1: Pihenéssel, erről szól a hétvégén. Csak mi dolgozunk a rádióban, de nem baj. Na, kértem tőlem egy jó dalt, azaz Tame Impala, és a szám címe Dracula, kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát, aki velünk van éjjel-nappal.
1: Éjjel-nappal, jó, oké, rendben, uram. Holnap gondolom munkát?
2: Igen, úgy, ahogy mondod.
1: Akkor kitartás neked, és örültem, hogy újra hallottam a hangodat két vagy három hónap után.
2: Én is örültem, és jó pihenést kívánok mindenkinek. Szép estét mindenkinek.
1: Köszönjük, Zotyó. Ciao, ciao. Szia. Hello, hello. Én ezzel búcsúzom tőletek, érkezik a diszkosi csapat 9-ig, másnak kérdezte U.S. Gary. Még egyszer hangsúlyozom, hogy jövő szombaton az én műsoromban érkezik egy világsztár DJ, Blond is. Hattól mixelni fogjátok az igazi mai slágereket, jó? Kellemes hetet kívánok mindenkinek, kitartása esetleg mentek dolgozni. Kuki voltam, sziasztok!
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
7: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: A rádió egy DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a rádió egy esti show-ja, a Diszkósít, méghozzá 3D-ben, viszont félőben a stúdióban. Korábban DJ Junior, Hanvai PG és Bárány Attila.
5: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is köszöntök mindenkit. Bélmegyer, köszönöm szépen, nagyon jó parti volt, jó kis fesztivál volt. Reméljük jövőre is lesz belőle, mert a fesztiválok száma is azért csökkenőben van. De nyáron ilyenkor mindig nagy buli van, úgyhogy nagyon jól éreztem magam. Köszönöm.
6: Ladies and gentlemen, madam and herr, madam, messzi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagyon jó publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek egészen este.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian színnél a diszkocsit a rádió, egy Bárány Attila mixel a hét utolsó napján, és itt van Hanvai PG is, meg én DJ Junior is. Egészen kemény hetünk volt mindenkinek szerintem, de nagyon jól éreztük magunkat, úgyhogy megyünk tovább a következő hétre, ami még zoralabb lesz, mert hogy egyrészt ugye két darab DJ Oti part is lesz majd a Balaton partján, ezen kívül szintén a Balaton partján megérkezik a Rádió 1, és a nagy stage-en ugye a diszkocsit is képviselteti magát, méghozzá 8 és 9 óra között élő közvetítésben, hiszen megyünk a Strandfesztiválra.
1: Jut eszembe, köszönöm az elmúlt szombatot, azaz a tegnap estét Jászent Andrásnak és a Szeledító partján lévő szórakozó helynek, rettentően jól éreztem magam, és jó kis buli volt. Még egyszer köszönöm.
2: Én meg köszönöm a tegnap estét ott Füreden, hogy mit mentünk gyerekek, óriási volt a One Night in Füred, vagyis az egész estés báránybuli. Ez volt a szezonban az utolsó, a szívem dobog, és értetek, illetve veletek együtt, úgyhogy lesz folytatás szeptember végén, természetesen a szokásos helyen Budapesten. Most pedig menjünk tovább Hugellel, illetve David Gettával, French Montanával és Adam Martinnal. Ez a Shine, Piss and Shell-ben a diszkosítben.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai PG-vel.
1: Most pedig jönnek az ünnepeltek névnaposok, ma többek között az Ábrahámok, Áhimok, Csépánok, Rókusok, Stefánok és Ugorok, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Banai Krisztián, Tófalvi Antal és Gál Zsombor. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Szóval jövő héten strandfesztiválozunk, ez nagyon fontos. Ott leszünk szerda, csütörtök, péntek, szombat este. Én minden nap egyébként érkezem oda. Ezen kívül én ott a Balaton környékén leszek, úgyhogy nem is nagyon fogok másfele mozogni. Még lesz két DJ Oti Party is, ugye azt is meg fogom látogatni. És ezen kívül én jövő héten pénteken balatoni bobozok még majd, úgyhogy ott is találkozhatunk.
0: Ami nagyon durva egyébként, hogy ötször leszünk élőbe, szóval tessék majd rátapadni a Rádió egyre, és minden egyes alkalommal ugyanúgy, ahogy már megszokhattátok a jó néhány elmúlt évben, 8 és 9 óra között.
1: Most azonban megyünk tovább a No Dose dalával, a Nothing Like the Originalből. Nem csak Junior-t készített 2026-ban eredeti valódi értelmezést, hanem én biszensület. Most az utóbbi
2: szóra.
1: Most az utóbbi szóra. Rádió egyen.

0: Junior.
1: '75, we brought you an album with a song.

0: Diszkosít a rádió egyen az igazi mai slágereket, ma Bárány Attila pörgeti, és jön egy olyan dal, amit tegnap este már játszottam, tehát a premier érkezik az igazi mai slágerek között a Diszkosítban.
1: Sokan kérdezték tőlem egyébként még így, hogy mi miért nem játszottunk új zenét a DJ Ottin, mert hát mi a Diszkosítá voltunk ott, és az volt a feladatunk, hogy beleéljünk abba a környezetbe, amivel a DJ Ott is, úgyhogy a régi nagy slágereket hoztuk, diszkosíteseket. Ráadásul 20 évesek vagyunk, játszottunk egy-két új dalt is. De nagyjából azért igen, annak a közönségnek játszottunk, annak a 65 ezer embernek, aki ott volt, és szerintem ráadásul mi meg is oldottuk ezt a feladatot, hogy egy kicsit olyan felvezetős volt. Nem ütöttük szét teljesen a bulit, hogy a Balázs úgy igazán tudjon bulizni. Egy kicsit csak, egy picit húzos volt, szerették, imádták. Egyébként tényleg sokan írtak nekem, nagyon sok klubtulajdonos is, meg DJ is, hogy mennyire jó volt, és hogy mennyire jól összeraktuk, úgyhogy köszönjük.
2: Meg azért ne felejtsük el, hogy utána az afteren volt egy külön diszkosi stage speciálni, majdhogy nem csak is kizárólag újakat játszottam, és nagyon szerencsés volt a helyzet, mert ugye a mi stage-ünk pontban ránézett a nagy színpadra, tehát egyből ott maradtak az emberek, tehát olyan tömegnek kezdtem el játszani az újat, és annyira érték az újat is, hogy még meg is lepődtem egyébként.
0: Na, ennek örülök, most pedig egy cover jön, tehát nem új, hanem cover. Emlékeztek még a Free Minister Explainre, Fed LeGrand és Funkerman közösére.
3: Ja, egyébként, ez nem retro.
0: Egyébként ezt a Shermanology énekelte föl, na ebből készítettem én most egy 2026-os vadonatúj Bissenssel értelmezést, amely tegnap este már szólt Balatonfüre, de most pedig itt debütál a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió Egy Estűsója, a Diszkosi Trédió Show, kérem szépen, itt a Bárány, a Honvai meg a Junior, és tényleg ez, a következő héten ötször leszünk élőben, jól mondta a Honvai Pidzsi, hiszen hétfőn, holnap este majd én mixelek itt a Rádió Egyen, hogyha jól tudom. Ezen kívül én ott leszek még szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton is, nagyon pénteken nem leszek ott a Strandfesztiválon, mert pénteken balatoni bobozok, meg meglátogatom a DJ Oti partit, és ott bármi lehet.
1: Figyelj, igazándiból nem az, hogy a Diszkosit lesz ötször élőben, hanem te leszel ötször élőben.
2: Én nem leszek. Tehát okay. Csak hogy tudjuk.
1: Okay. Tehát a maximum
0: hétfőn. Viszont én négyszer leszek az ötből, akkor én leszek a legtöbbször élőben, mert pénteken viszont balatoni bobozok.
1: Így van, ez jó. Nagyon-nagyon fontos, hogy egyébként ugye az Oti és a Strandfesztivál mellett én majd még mindenkit várok sok-sok szeretettel Püspök 60-ban, a fővárosban, a Budai rakparton, és mellette még egy helyszín, ami még egyelőre titok.
2: Na kérem szépen, én szerdán és csütörtökön természetesen Siófokon leszek a DJ Oti Afteren. 20-án még Bogáson is tiszteletemet teszem az idei szezonban utoljára. 21-én pénteken Hevesen lesz fellépésem, onnan pedig Békésen megyek majd. Szombaton pedig Budán a rezidenciámon játszom DJ Free születésnapi partján, utána pedig a nyár utolsó vonyarci buliát abszolválom. Minden információ a rajongói oldalon a Facebookon, most pedig megyünk tovább méghozzá Tom and Collins dalával, ez a Jadeddel, A Circle-e közös Ibiza 2026-os Biztonsági Mix a Diszkosítben.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, diszkosít rédősó, DJ Junior, Bárány Attila és jómagam Hanvai PG, búcsúzunk ma estére.
1: Én azzal búcsúzom, hogy egyrészt a héten kikerült a Swedish House Mafia Like a Leaf-féle a Happiness is So Sad DJ Junior remixe, na ez nem cover, meg nem is retro, ezen kívül az Alex Kenji féle Bumble, ami szintén DJ Junior remixben kikerült a YouTube csatornán, ami eredeti valódi, holnap este én mixelek itt a Rádió 1-en, és jövő héten szerda, csütörtök és szombaton én ott leszek a Strandfesztiválon, élő diszkosít közvetítésben, pénteken balatoni bobozok, és mivel el leszek a Balatonon, én meglátogatom szerdán csütörtökön a DJ ott is, ott bármilyen meglepetés érhet mindenkit, úgyhogy én ezzel búcsúzom. Szevasztok!
0: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hanvai PG voltam. Figyelj, ha te mész a DJ ott, akkor lemegyek én is, mindig olyan jó zenét játszik, megnézem én is szerdán meg csütörtökön. Ott leszünk egyébként ugyebár tényleg a Strandfesztiválon is. Sőt, mint több szerdán én még halásztelken, Fatboy cimborám, illetve New Week-kel egy ilyen szabadtéri kis családi rendezvényen is fogok játszani. Szombaton pedig Püspök 60-ban és a budai rakparton várok majd mindenkit. Sok-sok szeretettel ezzel búcsúzom. Hanvai PG voltam. Szevasztok!
2: Szerdán DJ Oti After, az biztos. Csütörtökön DJ Oti After és aztán utána Bogács. Pénteken Heves és Békés. Szombaton pedig Budapesten a rezidenciámon játszom DJ Free születésnapi partján és utána Vonyarcvasegyre látogatok. Minden információ a rajongói oldalon a Facebookon. Én Bárány Attila voltam. Charles T, Vexa és Bexi közösével a Kengedi Naffal búcsúzik a diszkosit mára. Köszönjük a figyelmet, további rádiózást és jövő hétre. Szép hetet mindenkinek. Sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi Trump

0: játszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai Regan Lili, Jamina, Metker Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Will Cox, Newey, Brickley, a Loving Arts, Joer Junior, Kollár, Pure Beat, Hulmex, Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió 1 Jack Daniel's Stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: starts now. The world is mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Észvesztően jó zenék jönnek innentől. Hello Wilcox!
1: Sziasztok, nagyon szép vasárnap estét kívánok mindenkinek. Ciao Geri! A legjobb helyen vagytok, hogyha szeretnétek értesülni a legújabb elektronikus zenei finomságokról. Nagyon-nagyon örülök neki, hogy itt a rádióban is sokszor felcsendül Tame Impala dala, a Dracula. Ezzel indítjuk meg itt a World is Mine Radio Show első óráját. Let's go!

0: Nine Radio Show-ban mit teszel rá erre, Wilcox?
1: Attól függően, hogy milyen évszakot élünk, természetesen teljesen más jellegű zenék jelennek meg, más zenei trendek vannak előtérbe helyezve. Nyáron abszolút a house, a vidámabb, latinosabb ütemek. Ezek azok, amik ilyen irányadóak és a legnagyobb számban készülnek. Nem véletlenül mutatunk be nektek hétről hétre ilyen darabokat. Most hoztam nektek egy house finomságot, Chico Rose és a Take Your Time. Ezzel megyünk tovább itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió 1.

0: Medúza, Dove Wanna Go Home vasárnap este a Word Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem Wilcox egészen 11-ig a lemezjátszói mögött, és egy saját zenéd jön most.
1: Próbálok mindig készíteni olyan dalokat, amiket exkluzívan, csak is kizárólag itt mutatok be nektek a Rádió 1-en a Word Is Mine Radio Show-s műsorunkban, hiszen nagyon-nagyon szeretem, hogyha vannak olyan exkluzív dolgok, amivel meg tudlak titeket lepni. Most a legújabb saját dalomat hoztam el, amit már ugye többször hallhatok itt a rádióban, ez viszont a végleges verzió, hivatalosan még nem jelent meg. Ez a Soundan tőlem, ami egy kifejezetten nyári dal. Kíváncsi vagyok, hogy tetszik nektek, írjátok meg. Egyébként ez egy feldolgozás, próbáltam belevinni az érzéseimet, és 2026-os trendeket összekeverni azzal a gondolatvilággal, amit én is képviselek, és ezt ötvöztem Herden Fritz-féle Can't Get Enough óriási slágerének a dallamával. Így született meg a Soundan, akkor hallgassuk meg itt a Rádió 1-en a Word Is Mine Radio Show-ban.

0: Smile Angel, You Girl, Ultranate és a Moving to the Sun. A World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en 11-ig Wilcox, aztán 11-től majd Brick Lake a lemezjátszói mögött. Mivel jössz most, Wilcox?
1: Vannak olyan dalok, amikkel nem győzök betelni egyszerűen, akárhányszor hallgatom, nagyon-nagyon jó érzés fog el engem, és ez nagyon ritkaság egyébként. Nem azért feltétlenül, mert annyira komplikált, annyira összetett, vagy annyira különlegességet hoz, hanem egyszerűen elkap a vibe, és azt érzem, hogy ezt a dalt újra és újra meg szeretném hallgatni. Pontosan ezt éreztem, amikor először meghallottam a Hills-féle Lift Me Up-ot. Nagyon jó érzéssel ötvözték a ibizai hangzást a 2026-os trendekkel. Szerintem ez egy tökéletes példája, hogy hogy kell visszatekinteni szépen a múltba, úgyhogy közben a jelenben is járjunk. Tehát Hills-től következzen a Lift Me Up, itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: Jules, Lost Frequencies, ők mind-mind jönnek este 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibi C

0: minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili, Yamina, Metker Victoria, Jauri, Lopfi Begi, Wilcox, Newy, Brickley, The Loving Arts, Joer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió 1 Jack Daniel Stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: starts now. The world is mine.
1: Hello mindenkinek, zseniális zenék jönnek a következő egy órában is, ezeket még mindig Wilcox válogatja, menjünk tovább.
2: Nagyon szeretem, hogy két órán keresztül tart a műsor, ugyanis így nagyon jól fel tudom építeni zeneileg azt, amit szeretnék megmutatni nektek. A második óra elejét egy rádiós lágerrel fogjuk természetesen indítani, ahogy ezt már megszokhattátok, viszont onnantól kezdve jönnek a vadonatúj trekkek. A nyár egyik meghatározó dala Jennifer Lopez és a Save Me Tonight itt a Rádió Egyen a World is Mine.

0: Gettő és Hugh Girl mennyire fantasztikusak együtt, ez volt a Shine a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Neil Mosh Wilcox.
1: Egy megunhatatlan dal. Próbálnám bekategorizálni a stílusát, talán azt mondanám, hogy valahol house, és kicsit érezhetőek rajta az Afro House-nak a stílusjegyei, egy kis funkival ötvözve. Tulajdonképpen ez az a hangzás, amire azt lehet mondani, hogy 2026-ban abszolút irányadó. Zico és a Samba, nem lehet megunni,

0: Milyen zseniális zenét burított be nekünk Lost Frequencies 2026 nyár végén. Ez volt a Leave It All vasárnap este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Wilcox a lemezjátszóknál, ismerős lesz a következő dal.
1: A Waves of Love egy olyan dal, amit azóta is a Spotify listámon folyamatosan beszoktam tenni magamnak hallgatni, amikor kocsiban ülök. Most viszont 2026-ban Matt Sassari készített belőle egy nagyon jó kis verziót, megtartotta az eredeti számnak a hangzását valamennyire, tehát nem próbálta meg teljes mértékben megfejteni, hanem inkább továbbvinni azt a hangulatot, amit már eredetileg is tudott a dal. Nagyon jól tette, mert így sokkal inkább közelebb áll az én szívemhez is. Tehát jöjjön a Waves of Love Matt Sassari remixében. Itt a Rádió 1-en, a World Is My

0: Sendai, mennyire jók együtt, ez volt a Fever a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Wilcox lemezjátszóknál, és most utazunk vissza a múltba.
1: Hogyha annyit mondok, hogy Tell Me Why, szerintem mindenki tudja, hogy miről van szó, ugyanis rengeteg feldolgozás készült ebből a dalból. Megmondom őszintén, hogy nekem már egy kicsit sok is, tulajdonképpen mióta elektronikus zenét hallgatok, folyamatosan hallottam a különböző verziókat. Viszont most 2026-ban Potier nagyon elkapta azt a vibe-ot, ami nagyon közel áll a szívemhez. Egy kicsit pumpálósabb oldalát fogta meg, nem is gondoltam, hogy egyébként van ilyen oldala is ennek a dalnak, és nagyon jó érzéssel alkotta meg, és Small Town Boy címre keresztelt el. Ezzel megyünk tehát további

0: Justin Garrix és Ed Sheeran, ez volt a Repeat It a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Phil Cox, milyen lesz neked a jövő hét?
1: Zakatol továbbra is a kedvenc évszakunk, a nyár, ezt bulik számában és minőségében is természetesen látszik. Csütörtökön Pakson találkozhattok velem, pénteken a Strandfesztiválon, a Rádió Esztézsen, szombaton Mosonmagyaróváron, illetve újra a strandon, illetve vasárnap itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Vigyázzatok magatokra, jók legyetek, barnuljatok rendesen, sziasztok!
0: És maradjatok, jön Bricklink!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Van, innentől Bricklék a házban, szokás szerint vele zárjuk a hetet. Hello, Bricklék!
1: Szia, Geri, szevasztok, fiúk, lányok! Alig vártam már, hogy ismét zenéhessek nektek. Hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik Bibi Rexha és a Faithless ikonikus lágere, a New Religion, itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Brick Lake! Brick Lake! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show vasárnap este. Brick Lake a lemezjátszóknál, tartjuk ezt a tempót.
1: Most érkezik Gordo zenéje a Loco Loco. Az amerikai Gordo egy keményebb lüktető klubtracket hozott össze, néhol egy kis old school hangzással megfűszerezve. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

perceink vannak hátra. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Vigyázzatok magatokra. Jó éjszakát, szép álmokat. Ciao.

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi magyar.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mely egy nagyon kellemes estét, hát éjszakát most már mindenkinek. A World is Mine után a mikrofonnál Király Tamás, a mixek hamarosan fent a Rádió1.hu-n. Ebből hozom a legnagyobb kedvenceket, nem sokára Lady Gaga-t, J-Lo, sőt Taylor Swift-et is, csak hogy a csajokat említsem. Most viszont Accent, Sarah Misha Miller és a Don't Leave, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: ez a Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger, mert de jó ez a dal. És igen, szerintem már sokan felkapták a fejüket, hogy ez is de jó dal. J-Lo újdonsága David Guettával a Save Me Tonight-ot hozom.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

mai sláger, melyik köztük Taylor Swift most, aki hát újra egy picit szembe került Donald Trumppal, az Amerikai Egyesült Államok elnökével, korábban sem nevezhető az ő viszonyuk, hát kiegyensúlyozottnak. Ezt a szót kerestem. Nagyon sokszor összeszólalkoztak. Már most viszont az elnök stábja több titokos videóban felhasználta az énekesnő zenét, természetesen mindenféle engedély nélkül, szóval piff, indulnak a perek. És indul az igazi mai sláger is, Taylor Swift, Top Light, ezt indítom a Rádió 1-en.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Köztük pedig a Swiss Disco jön már is, akik ugye egy nyári munkán haverkodtak össze igazán. Angliából meghívták őket játszani, zenélni Görögországba, egy nagyon menő nyaralós klubhelyszínre, ahol egész nyáron melóztak, mind a ketten folyamatosan zenéltek, váltották egymást, beszélgettek, rájöttek, hogy hát, mi egész jól működünk együtt, aztán amikor visszatértek össze Londonba, már a Swiss Disco projektet meg is alapították, azóta pedig ilyen dalokat készítenek, mint ez, Rehab-el, Sam Feltel, a Sleep Tonight a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Egy újabb órát indítottam, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és bizonyos szempontból pont olyan óra lesz ez, mint az összes többi, vagyis egymás után szólnak az igazi mai slágerek, nem állunk meg, nem dumálunk, csak hozzuk a legjobbakat. Most például Kamráttól az egyik legfrissebbet, ez a Hug Yourself. Kellemes éjszakát, jó munkát adó.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió 1-et reggeltől egészen estig.
1: Játsszuk az igazi mai.

0: adás a Live Mix, és már augusztus 17-e van, szóval bőven pörög a nyár, de úgy tűnik, hogy nagyon működik, szóval továbbra is 5-től 7-ig itt a Rádió 1-en már mixben pörögnek az igazi mai slágerek, aki pedig hétvégén intézi ezeket, az Kuki, aki ilyen jó dolgokat is készít, mint Eskarnerrel, a Fire, itt a Rádió 1-en.
1: Én pedig Garner.
2: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is leger megy.
3: Ez a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köszi pedig Dua Lipa, aki augusztus elején megint megcsinálta Koszovóban a Sunny Hill Fesztivált, ugye az apukájával alapították ezt még évekkel ezelőtt, és óriásira nőtt, hát giga nevek a line-upon, és nagy siker is volt, szóval a fesztivál feeling is minden oldalról megvan neki, nem csak fellépőként, hanem szervezőként is sikerrel. Ez meg az igazi mai slágere, Dua Lipa és a Break My Heart, itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Óriási kedvenc a Walmarttól a hazaiak közül, és most jön egy nemzetközi szuperprodukció Shakirától. Aki jövőre már 50 éves lesz, de ez aztán nem látszik rajta. Ez meg